0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Szombaton délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint már szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskű között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. A Heves vármegyei Egerbaktán előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. A Veszprém vármegyei Lovászpatona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a szárazfű. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakált külterületén száraz fű és trágya égett. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál. A lángok az erdősávban tovább terjedtek. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiáknak és folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészlet megóvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: mellett.
1: Sok csalódáson keresztül fogsz menni. Sok visszautasításon és sok fájdalom. De ezen út alatt olyan dolgokat fogsz megtudni magadról, amiket most még nem is sejtesz. Rá fogsz jönni, hogy igenis sikerül. Rá fogsz jönni, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Rá fogsz jönni, hogy jobb vagy, mint a körülmények.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartossá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: hogy tudjak most így egyedül.
1: Jó reggelt, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, 8 óra elmúlt 5 perccel. Remélem, hogy kellemesen indul ez a reggel, és hogyha még csak most ébredeztek, akkor segítek egy kicsit felpörgetni ezt a vasárnapot. Nézzük, hogy mi vár rátok ma. Először jön a közlekedés, hogy mindenki tudja, mire számíthat az utakon, utána megnézzük az időjárást, aztán pedig jönnek az igazán érdekes témák, meglepő történetek és olyan dolgok, amikről biztosan majd nektek is meg lesz a véleményetek. Maradjatok velem itt a Rádió Dikken, mert a vasárnap délelőtt még csak most kezdődik.
2: Időjárás.
1: A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep. Esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén élénk, erős lesz a déli, délkeleti szél. Kánikulában a mai napon is lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.

ebben az órában a bőrápolással foglalkozom. A vízhiány bizony hosszú távon sérülékenységhez, rosszabb esetben pedig akár bőrgyulladáshoz, ekcémához is vezethet. A külső-belső hidratálás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, ugyanakkor azt sem árt szem előtt tartanunk, hogy a krémezés és a bőfolyadékfogyasztás önmagában nem feltétlenül elegendő. Ugyanis száraz bőr ellen segíthet a jó táplálkozás. A halakban, lenmagban és olívabogyókban található omega-3 zsírsav köztudottan erősíti a bőrt, általa a sejtek több vizet képesek felvenni, elősegítve, hogy a bőr visszanyerje feszességét. Ezek a táplálékok tehát kifejezetten jól jönnek száraz bőr ellen. Ezen kívül az E-vitaminban gazdag dió védi a bőrt a sejtkárosodástól és az UV-sugaraktól, a telítetlen zsírsavakban gazdag avokádó kitűnő antioxidáns forrás, a répa és az édesburgonya rendszeres fogyasztásából bétakarotint nyerhetünk, a zeller, az uborka és a görögdinnye pedig kiválóan hidratál. Bőven van hát miből válogatnunk, ha belülről is szeretnénk hidratálni a bőrünket. Ugyanakkor olyan ételek és italok is akadnak, amelyekkel épp az ellenkezőjét érhetjük el ennek. Mondom is, hogy mi mindent ajánlott elkerülni, illetve csak mértékkel fogyasztani bőrszárasság esetén. Ilyen például a koffeines italok. Napi 1-2 csésze kávé még nem feltétlenül okoz bőrszárasságot, mivel a benne lévő víz gyakran ellensúlyozza a koffein dehidratáló hatását. Ha viszont a nap folyamán ennél is több kávét fogyasztunk, az nem csak alvászavarokhoz, de akár bőrünk kiszáradásához is vezethet. A kialvatlanság pedig a bőrünk külső felszínén is megmutatkozik. A sötét szem alatti karikák mellett nem csak csökkent hidratációval, de a bőr védelmét nyújtó vízzáró rétegek gyengülésével is számolhatunk. Remélhetőleg mondanom sem kell, hogy a túlzott alkoholfogyasztás milyen káros a szervezetnek. Ráadásul, mivel az alkohol szintén vízhajtó hatású, a bőr kiszáradását is okozhatja. És ez még nem minden. Az alkoholfogyasztás a szervezetünkben lévő természetes antioxidánsoknak sem kedvez, így bőrünk sokkal érzékenyebbé válhat az olyan káros környezeti ártalmakkal szemben, mint az ultraibolya sugárzás vagy a légszennyezés. Érdemes csínyán bánni az ételek sózásával is, hiszen a túlzott mértékű nátriumbevitel ugyanis könnyedén elvonja a bőr sejtjében található nedvességet. Száraz bőr esetén tehát jobb, ha visszafogjuk a sófogyasztásunkat. De nézzük, mi újság a cukorral, mert hogy a túlzott cukorfogyasztást nem csak a derékbőségünk, de bőrünk állapota is megsínyli, ugyanis kedvezőtlen hatással van szervezetünk kollagén termelésére. A kollagén bőrünk tömegének majdnem 90%-át adja, többek között porcaink, izületeink, csontjaink és a bőrünk egészségéért is felel. Minél alacsonyabb tehát szervezetünk kollagén szintje, annál nagyobb valószínűséggel lesz száraz a bőrünk is. Az tehát, hogy mit teszünk és iszunk, a bőrápolásban is kiemelten fontos, hiszen a bőrszárasság bizonyos tápanyaghiányok, vitaminok, A-vitamin, C-vitamin, D és E-vitamin, cink és szelén tünetei is lehetnek. Ha gondoskodunk arról, hogy ezek a vitaminok és ásványi anyagok szerepeljenek az étrendünkben, az időszakosan jelentkező bőrszárasságot is megelőzhetjük.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Személy szerint nagyon kíváncsi voltam, és érdekelt, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek egy játéknak, ami nem más, mint a Lego. A Legót terápiás célra is használják az orvoslásban, hiszen segíthet azoknak a gyerekeknek is, akiknek nehezebben megy a társas viselkedés. Egy Legoff és munkatársai által végzett kutatásban autizmus, spektrumzavaros gyerekek vettek részt legóterápiában, hogy a szociális és kommunikációs készségeiket fejlesszék a játék közben modellezett társas helyzetekben. A terápia során a gyerekek először a közös játék és építés szabályait sajátították el egyéni terápiában, majd csoportos helyzetben játszottak, olyan gyerekeket is bevonva, akiknek jók a szociális képességeik. A csoportmunka során különböző szerepeket kaptak, például tervező, építő, amit közben válogattak is, illetve gyakorolták mind a verbális, mind a nonverbális kommunikációt az együttműködésben. Az előkészítés és a csoportos szakasz is 3-6 hónapon át tartott heti rendszerességgel, és azt mérték, hogy fejlődik-e a gyerekek kezdeményező készsége és kitartása a szociális interakciókban, valamint csökkennek-e az autizmus spektrum zavarra jellemző, sztereotípikus viselkedések, ismétlődő rituális mozgások, hangok, például tapsolás, bizonyos szavak vagy mondások visszatérése. Mindhárom mutatóban jelentős javulást tapasztaltak attól függetlenül, hogy a gyerekek 3 vagy 6 hónapos terápiában vettek részt. Egy későbbi kutatás más terápiákkal összevetve hatékonyabbnak találta a Legót az autizmus spektrumzavaros gyerekek szociális készségeinek fejlesztésében. Végső soron levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy nem csak egy fantasztikus játékról beszélünk, hanem számtalan jótékony hatással bír a legózás. Ha van időnk, akkor mindenképpen üljünk le a gyerekeinkkel, és játszunk velük bármit is, amit az a gyerek szeretne vagy kér a szülőtől. Ezáltal is kevesebbet kütyüzik a gyerekünk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasóczki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Nagyon szép vasárnap reggelt, kedves hallgatóink, ez itt a Rádiódik, 9 óra elmúlt 5 perccel. Induljon a napotok mosollyal, jó zenével, és természetesen a legfontosabb reggeli információkkal. Mindjárt megnézzük, hogyan alakul a közlekedés, milyen időre számíthatunk ma, aztán pedig nem engedem, hogy unatkozzatok. Jönnek az érdekes és meghökkentő, vagy éppen elgondolkodtató témák, amikkel együtt tölthetjük ezt a vasárnap délelőttöt.
1: Időjárás.
0: A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep. Esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén élénk, erős lesz a déli, délkeleti szél. Kánikulában a mai napon is lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában, az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Rádió Dick.
2: Kerasz ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Bizony-bizony a hőguta nem csak minket érint, hanem a kis növényeinket is, úgyhogy hőgutát is kaphatnak a növényeink. Természetesen egész évben a nyarat várjuk, azonban, mint minden, a nyár sem fenékig tejfel. A kánikula, a hőség ugyanis mindent és mindenkit megvisel, ami élőlény, legyen szó emberről, állatról, növényről. Sőt, még néhány tárgyunk is tönkre tud menni, hogyha nem figyelünk oda rá kellőképpen. Na de hogyan is tudjuk megóvni a kertünket és a növényeinket? Öntözzük gyakrabban a növényeinket, ez mondjuk szerintem egy alapvető dolog mindennek, víz kell, minden élőlénynek víz kell, vízre van szüksége. Ez aztán nem jelenti azt, hogy árasszuk el őket vízzel, hanem azt, hogy rendszeresen kapjanak az időjárásnak megfelelő mértékű vízmennyiséget. Különösen könnyen száradhatnak el a balkolládában, vagy cserében növekedő növényeink, így rájuk is nagyon ügyeljünk a hőség idején. Ha nehezen viselik a tűző napfényt, a déli órákban helyezzük őket árnyékos helyre. A legjobb, ha hajnalban öntözünk, amikor alacsonyabb a hőmérséklet, így csökken a párolgás mértéke. Ráadásul a gombás fertőzések előfordulását is meg tudjuk akadályozni így. Nem is beszélve arról, hogy még kellemes hőmérsékletben tartózkodunk kint magunk is a kertben, amíg öntözünk. A talajtakarítás most különösen fontos, hiszen a talaj könnyebben kiszáradhat. A mulcs segítségével csökkenteni tudjuk a párolgást, és meg tudjuk védeni a növényt a melegtől és a széltől. Akár a levágott fűből is kiváló mulcs lehet. A gondosan takart talaj akár 6-szor tovább is képes megtartani a nedvességet. De nem csak mulcsal takarhatjuk a talajt, hanem ültethetünk talajtakaró növényeket is, ilyen például a kakukkfű. Nagyon hasznos információkkal fogok még hozzátok jönni, hogy hogyan ápoljuk és gondozzuk a növényeinket a kertünkben, de előtte szól Gitánótól az álmaimban téged látlak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik.
1: Az előző megszólalásomban már egy nagyon érdekes témát boncolgattam, mert sokunknak nagyon fontos a szép kert, és az, hogy hogyan gondozzák, ápolják a növényeiket ilyenkor, amikor nagyon nagy a szárazság, a hőség. Mert bizony erre is vannak nagyon jó praktikák. Mondom is, hogy mik a továbbiak, például kapálásra fel. Na persze ne a legnagyobb melegben kapáljatok, hanem inkább kora reggel. Ha rendszeresen átkapáljuk a talajt, akkor nem csak a gyomoktól szabadulhatunk meg, de a víz sem folyik el a talaj felszínén, így jóval többet tudnak belőle hasznosítani a növények. Vizsgáljuk meg, hogy az öntözés valóban megfelelő volt. Ezt onnan látjuk, hogy nem elég, ha csak a talaj felszíne nedves, kicsit ásunk mélyebbre, és ha ott még száraz a talaj, nem öntöztünk elég ideig. A legjobb megoldás erre az előöntözés. A túlságosan kiszáradt talaj ugyanis nem képes kellő mennyiségben hasznosítani a vizet, így érdemes először megnedvesíteni a talajt, majd fél óra múlva megöntözni. Aztán adjunk esélyt a csepegtető öntözésnek. Ráadásul a növényeink nagyon hálásak lesznek érte, és ez nincs időhöz kötve. A nap bármely szakaszában, sőt, akár egész nap is öntözhetjük így a növényeinket. Így pedig még a gombás megbetegedéseknek is elejét tudjuk venni. A hidratálás bizony nem csak a növényeinknek fontos, hanem nekünk is. Ezekben a nagy melegekben ti is igyatok sokat, fogyasszat finom, friss limonádékat, frissen facsart citrusokból, és nagyon fel tudja dobni a limonádét egy kis bazsalikomlevél, egy kis menta, de bizony a növényeinket is vigyázni, óvni kell, úgyhogy őket is itassátok bőséggel.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'trás.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szombaton délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint már szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskű között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. A Heves vármegyei Egerbaktán előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. A Veszprém vármegyei Lovászpatona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a szárazfű. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakált külterületén száraz fű és trágya égett. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minőségek között a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiáknak és folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészlet megóvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Szép jó reggelt kívánok ezen a csodaszép vasárnapon. Notár Méritől és LL Juniortól szólt az én szívem 10 óra elmúlt 5 perccel. Akár otthon vagytok a családdal, akár úton vagytok valahová, örülök, hogy velem indítjátok ezt a napot. Hamarosan érkezik a közlekedési helyzet, hogy tudjátok merre érdemes elindulni, utána pedig jön az időjárás, hogy azt is tudjuk, mit tartogat nekünk a vasárnap. Ha pedig ezzel megvagyunk, akkor kezdődhetnek az érdekes történetek, különleges tények, furcsaságok és izgalmas témák. Szóval érdemes lesz velem tartani.
1: Időjárás.
0: A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep. Esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén élénk, erős lesz a déli, délkeleti szél. Kánikulában a mai napon is lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában, az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Aki sűrűn hallgat bennünket, az jól tudja, hogy mindig szeretek egészséges ételekről beszélni, egészséges gyümölcsökről, szezonális gyümölcsökről. Na ez most sem lesz másképp, mert a sárga baracké a főszerep. Ha eleget ennénk belőle, lehet, hogy tovább élnénk. Nos, egyelőre erre a kérdésre még nem kaptunk választ a szakértőktől és az orvosoktól, viszont nem csak frissen ehetünk belőle, hanem ehetjük aszalva, lekvárként vagy befőttként is. Nos, nincs más, mint hogy megismerjük közelebbről a sárga barackot. A sárga barack rózsa vagy kajszi barack, a rózsafélék családjába tartozó, mandulához hasonló, csak vastagabb húsú, csonthéjas gyümölcs. Érett gyümölcsének héja narancssárga, a nap érte fele pirosas, lilás, olykor pöttyökkel tarkított. Ez most úgy hangzik, mint egy jó kis tinderes bemutatkozás, egy ilyen profilszöveg, de akkor nézzük meg, hogy ennek a kedves gyümölcsnek és egészséges gyümölcsnek milyen jótékony hatásai vannak. A és C vitamin tartalma igen magas, 2-3 szem barack elfogyasztásával fedezhetjük a napi A-vitamin igényünket. Hasznos niacin és folsav forrás. Értékes sok sárga bétakarotinja miatt is, a benne lévő kénnek pedig szerepe van a jellegzetes savanykás, édes ízének kialakításában. Káliumban is rendkívül gazdag, napi kálium igényünket bőven fedezi. Található benne továbbá kalcium, foszfor és nagyon sok más fontos elem. A-vitaminja késlelteti az időskori látásromlást, erős rákellenes hatású, kedvezően hat a zsíranyag cserére, érvédő hatású, serkenti a máj méregtelenítő működését, héját pedig gyümölcshúsát pakolásként a bőrre helyezve segíti annak regenerációját. Ugyanakkor az aszalt sárga barack arányaiban több kalóriát tartalmaz, és ásványi anyagot is, fogyasztása enyhe, hashajtó hatású. Jöjjön egy kis érdekesség a sárga barackról, mert hogy az ős hazája Kína, latin nevében Armenika arra utal, hogy a Selyem úton Örményország közvetítésével jutott el Európába a földközi tenger térségéig, majd római vagy török közvetítéssel a hódoltság idején jutott el hazánkba. Melegkedvelő, tőlünk északabbra nemigen él meg. A II. Világháború előtt az ország összes gyümölcstermésének hatodát adta. Ma már sajnos méltatlanul visszaszorult a termesztése. A kínaiak az általuk kedvelt kajszinak köszönhetik matuzsálemi életkorukat és jó egészségüket. Egyetlen megtermő gyümölcsüket nagy becsben tartják, az aszalt gyümölccsel édesítenek. Főző olajukat a kajszi édes magjából hideg préseléssel nyerik, a magbéli szárított pora pedig univerzális gyógyszernek számít. Ha vitamin és antioxidáns tartalmát tekintjük, ez nem is olyan meglepő. Fogyasszuk ezt a gyümölcsöt jó étvágyjal, és gondoljunk rá úgy, hogy ez egy kicsike életelixír.

Engem már gyerekkorom óta érdekelt az, hogy mi van a szervezetünkkel, mit tegyünk, mit ígyunk, jó, hát mondjuk gyerekkoromban még az, hogy mit tegyünk, mit fogyasszunk, annyira nem érdekelt, viszont rendszerint loptam el nagymamám korbonctan könyvét, amit szívesen lapozgattam, és néztem át a betegségeket, és minden más egyebet, hogy mi történik a szervezetünkkel az életünkben és halálunk után. Na most életünkben azért a testünk bizonyos titkos jelzéseket szokott adni, és hát most elmondok nektek 18 tünetet, amit legtöbben félreértenek, vagy nem is foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, mégis fontos és súlyos betegséget is jelezhetnek. Az egyik ilyen például, hogy állandóan hideg a kezünk vagy a lábunk. Ez például pajzsmirigy alulműködésre is utalhat. Ha valaki folyton fázós, mindig hideg a keze, lába, érdemes endokrinológushoz fordulnia, mert könnyen lehet, hogy pajzsmirigy alulműködése van. A lelassult pajzsmirigy működés megzavarja a test hőháztartását, ezért a betegek a szokásosnál gyakrabban fáznak, végtagjaik hűvösek. A következő ilyen, hogyha folyton kék-zöld foltok vannak rajtunk, ez utalhat vashiányra vagy véralvadási zavarra. A gyakran látszólag ok nélkül megjelenő kék-zöld foltok nem csak arra utalhatnak, hogy beütöttük valamelyik testrészünket, hanem rejtett vérzékenységre. Ilyenkor a véralvadás zavara miatt kis ütés nélkül is könnyen bevérzik a bőr. Vashiányos vérszegénység is fokozhatja az úzódások rizikóját, mivel ilyenkor romlik a véralvadás hatékonysága. Hematológus szakértők figyelmeztetnek, gyakran csak a vérszegénység kivizsgálásakor derül fény a háttérben meghúzódó véralvadási problémára. A következő a reggeli ízületi merevség. Az ébredéskor jelentkező több mint egy órán tartó ízületi merevség figyelmeztető jel lehet. A tartós reggeli kézmerevséget mindenképpen ki kell vizsgáltatni orvossal, mert a háttérben gyakran reumás, ízületi gyulladás vagy autoimmun betegség is állhat, amely szimmetrikus ízületi duzzanatot és fájdalmat okoz, és korai tünete éppen a reggeli ízületi merevségben mutatkozik meg. Jöjjön egy másik, ami nagyon érdekes, mert nekem az ismerőseim körében sokan szenvednek ezzel a problémával, ez pedig a folyamatos ásítás napközben. A túlzott nappali ásítozás arra utal, hogy a szervezet nincs megfelelően kipihenve. Gyakori oka az alvási apnoe, ilyenkor éjszaka többször légzéskimaradás történik, az alvás minősége romlik, a nappali álmosság pedig extrémmé válik. Az állandó nappali álmosság életveszélyes is lehet, mert összefüggésbe hozható a cukorbetegséggel, depresszióval, magas vérnyomással és szívbetegségekkel. Emellett a túl gyakori ásítás hátterében ritkábban szívelégtelenség is állhat, ilyenkor a gyenge szívműködés miatt kevesebb oxigén jut a szervekhez, ami folyamatos fáradtságot és ásítozást vált ki. Ha gyakran ásítozol, és már a harmadik kávé sem segít ébren tartani, érdemes arra

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Ebben az esztendőben is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági faültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli városgazda munkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlásról és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészetektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 11 óra elmúlt 5 perccel, és már is elérkeztünk a vasárnapi délelőttünk utolsó órájához. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat velem, mert még egy órára marasztalnálak benneteket. Most pedig nézzük meg együtt, hogy mi történik a közlekedésben, és persze azt is, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátralévő részében. Aztán pedig jönnek még az utolsó óra érdekes témái, különleges történetei és meglepetései, úgyhogy semmiképpen ne kapcsoljatok el. Maradjatok velem, töltsük együtt ezt az utolsó vasárnapi órát is. Jó kedvel, zenével és sok-sok érdekességgel.
1: Időjárás.
0: A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep. Esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek, az ország nagy részén élénk, erős lesz a déli, délkeleti szél. Kánikulában a mai napon is lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig, karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali, vója!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 11 óra múlt 20 perccel, ígéretemhez hűen folytatom azt a témát, hogy miképp jelez a szervezetünk, milyen apró kis tünetekkel, hogyha a betegséget észlel. Ha ritkán pisilsz, vagy sötét a vizeleted, akkor dehidratáció vagy veseműködési zavar lehetséges. Ha napi egy-két alkalommal alig van vizelet, vagy a vizelet feltűnően sötét, akkor könnyen lehet, hogy nem iszol eleget, azaz dehidratált vagy. Kiszáradáskor a vese, a kevés folyadékot visszatartja, csökkenti a vizelet mennyiségét, ilyenkor koncentráltabb, sötétebb színű lesz az ürülő vizelet. Egyes urológusok szerint a túl kevés vizelet hátterében gyakran egyszerűen az áll, hogy keveset iszunk, de akár betegség is okozhatja, például vese elégtelenség. Ha a folyadékpótlás ellenére is tartósan kevés és sötét a vizelet, orvosi kivizsgálás javasolt a veseműködés ellenőrzésére. Akinek hullik a haja a halántékánál vagy esetleg fejtetőnél, az lehetséges hormonális ok vagy stressz. A halánték táji hajritkulás vagy kopaszodás hátterében gyakran hormonális tényezők állnak. Nőknél például a policisztás ovárium szindróma vagy a pajzsmirigy alulműködése miatt megemelkedett férfi hormonszint okozhatja a férfias típusú hajhullást, amely elsősorban a halántéknál jelentkezik. Férfiaknál a genetikai eredetű androgén alopecia tipikusan a halánték felől induló kopaszodást okoz. Emellett a krónikus stressz is vezethet hajhulláshoz, ilyenkor az egész fejbőrre kiterjedő hajvesztés is jelentkezhet, ami gyakran csak átmeneti. Bőrgyógyászati kivizsgálás javasolt, ha folyamatos vagy foltos hajhullást tapasztalsz. A szakértők szerint a stressz minimalizálása és a vitaminpótlás sokat segíthet, de makacs hajhullásnál hormonvizsgálat is indokolt. A makacsul visszatérő, berepedező szájzug fájdalmas lehet és nehezen gyógyul. Gyakori oka a tápanyaghiány, leginkább a B2 vitamin hiánya és a vas hiány okozhatja ezt a tünetet. Előre haladott C-vitamin hiánynál szintén berepedhet a szájsarka, bár ez ma már nagyon ritka. Természetesen a berepedezett szájzugot okozhatja fertőzés, illetve gomba vagy baktérium is. Ha a probléma tartós, érdemes egyszerre kezelni helyileg, fertőtlenítő vagy gomba ellenes kenőccsel és belsőleg vitaminpótlással. Mindenképpen gondolj a B2 és vaspótlásra, ha gyakran kireped a szád széle. Ha valaki folyton köszörüli a torkát, krákog, annak gyakran rejtett reflux az oka. Reflux során a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe és a garatba, amely égő érzést, irritációt okoz. A szervezet ezt sokszor torokköszörüléssel próbálja megtisztítani. Állandó krákogással járhat például a reflux a savas visszaáramlás miatt, a torok irritált, az illető így próbál reflexesen enyhíteni a kellemetlen érzésén. Természetesen a krónikus torokköszörülésnek más okai is lehetnek. Allergia vagy váladékcsorgás, dohányzás, stb. De ha gyakori gyomorégés, köhécselés, gombócérzés társul hozzá, akkor érdemes gasztroenterológushoz fordulni reflux gyanújával.

Mondanék nektek pár jó kis nyári diétás receptet, így ebéd előtt. Hát, ha még valaki nem tudja, hogy mit ebédeljen, és akkor kap egy jó kis ötletet. Na most figyeljetek, grillezett mozzarella saláta ágyon. Ehhez nem kell más, mint egy 30 deka mozzarella, egy kis finom liszt, flekkenfűszerkeverék és egy kis kókuszolaj. A körethez pedig ajánlott jégsalátát, uborkát, paradicsomot, lilahagymát, egy kis joghurtot, 4 gereszt fokhagymát, egy kis csipet sót, amivel ízesítjük a salátánkat. A recept túlságosan is egyszerű, hiszen csak egy serpenyőben a zsiradékot felhevítjük, és a sajt mindkét oldalát hirtelen megpirítjuk. Vigyázni kell, hogy ne folyjon szét, célszerű inkább kicsit még vastagabbra vágni. Sütés közben mindkét oldalát gazdagon megszórjuk a fűszerkeverékkel. A jégsalátából pedig egyszerűen csak darabokat tépkedünk, így egyrészt rusztikusabb, látványosabb lesz az étel, másrészt jégsalátát nem szabad késsel vágni, mert megbarnul, rozsdás lesz, ezt szokták mondani. A paradicsomot, az uborkát, a lilahagymát pedig vágjuk kockára. A joghurtot zúzott fokhagymával, egy csipet sóval összekeverjük, ez lesz a jó kis salátánk dresszingje. Szép tányérból jó enni, szokták mondani, úgyhogy a tálalást sem hanyagoljuk el, a salátát ráhalmozzuk a tányér közepére, és a tetejére helyezzük a lehetőleg még meleg sajtot. Ennek egyébként az elkészítési ideje 10 perc. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon finom ebéd lehet, ami kalória szegény is. Ha valaki főzésre szeretné adni a fejét, és egy izgalmas ételt szeretne elkészíteni, és persze van rá ideje, akkor készítsétek el a lájmos cukkini krémlevest kapros túrogombóccal. A friss kaprot darabokra vágjuk, és egy tálba tesszük, ráöntjük az előzőleg megmosott tojást, és egy csipet sóval elkeverjük, majd ehhez hozzátesszük a félzsíros tehéntúrót, és összedolgozzuk az elegyet. Végül, tehát ez a levesbetétünk, ez a túrogombóc, végül beledolgozzuk ezt a búzadarát a túrós masszába. Az így kapott túrogombóc alapot fóliával lefedjük egy tálba, és 20 percre hűtőbe tesszük pihentetni, hogy a búzadarának legyen ideje megdagadni. Amikor a levesnek nekiállunk, a túrogombócnak vizet teszünk fel forralni, és egy kis sóval a túrós masszát 2 centis golyókra gömbölyítjük, és forrásba lévő vízbe dobjuk, addig főzzük, amíg a víz felszínére fel nem jönnek a gombócok. Ezután leszűrjük, és egy tára kitesszük tálalásig. Na nézzük, hogyan készül a levesünk. A cukkinit meghámozzuk, lereszeljük, sóval összekeverjük, és végül pihentetjük 10 percig. A lájmot megmossuk, és a héját vékonyan lereszeljük, a levét pedig kifacsarjuk. A cukkiniból kinyomkodjuk a sólevet, és egy edénybe tesszük, melyben előtte olajat hevítettünk. A cukkinit pároljuk egy rövid ideig, valójában úgy készül, mint egy tök. Majd hozzátesszük a reszelt lájmhéját, mint mondjuk egy tök főzeléknél, na ezt akartam mondani, mellyel tovább pároljuk, tehát így lesz lájmos. Hozzáöntjük a lájm levét, majd 2-3 evőkanál tejföllel megdúsítjuk. Felöntjük 2 deci vízzel, és az egészet összeforraljuk, hozzáadjuk a sót és a borsot ízlés szerint. Miután összeforrt a leves, 2-3 részét turmixba tesszük, és krémesre mixeljük. Ezt követően az egészet visszatesszük a megmaradt cukkini levesbe, ezzel sűrítjük be, és hagyjuk még 1-2 trottyanni, tehát nem liszttel sűrítünk, hanem a saját zöldségnek a húsával. Ez egy jó ötlet egyébként. A tálalásnál a gombócokat tányérba tesszük, rámerjük a levest, melegen vagy akár hidegen is. A tetejére egy kanál tejföl és egy kaporlevéllel díszítjük. Minden kedves hallgatónak jó étvágyat kívánok az ebédhez, és csodálatosan szép vasárnap délutánt kívánok. A mikrofont átadom Patai Annának, én Völgyi Zsuzsi voltam, sziasztok!

0: Periodik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskü között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Lovász Patona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a szárazfű. A heves vármegyei Egerbaktán előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz mellé épületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. Emellett több helyen is felcsaptak a lángok. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki legyen körültekintő, és óvjuk együtt a természeti értékeket. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megóvásához.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: gödörre, a csillagos égen nyeng, a göndör hajja szimár. Én is voltam a babája, adtam csókot a szájára, hogy gödörre, a csillagos égen nyeng, a göndör hajja szimár.
1: Pattogatott kukorica, itza, itza, haj, ha megcsókol a galambom, nincs már semmi baj. Félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, itza, itza, haj, félre tőlem bánat, várom a babámat. Pattogatott kukorica, itza, itza, haj, csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj, agyon csókol a galambom, jaj Istenem, jaj. Ha csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj. Ha csokoljon, hej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csiga-biga vaskarika, csiga-biga haj.
2: Húzd rá, cigány! Kávéházi zenék csak a Rádiódikben.

de táncol vele a sikla. Hát a nagy bőgös hajt, de húzzon, hát nem olatt a horvát piska. Hopp, hey, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp, de a nagy bőgös hajt, de húzzon, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hey, cigánybába sor, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp.

0: vasárnap.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a rádiódikben.

0: Ez volt a Húsdrát cigány. A következő szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szombaton délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint már szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskű között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. A Heves vármegyei Egerbaktán előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. A Veszprém vármegyei Lovászpatona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a szárazfű. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakált külterületén száraz fű és trágya égett. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minőségek, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiáknak és folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészlet megóvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni, ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12-a és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3. Nagyon szép vasárnapot kívánok nektek. Remélem, hogy mindenki jól van, mindenkivel minden rendben van, és tényleg mindig ezt szoktam mondani, mert ezt őszintén így is gondolom. Szeretném, hogy mindenkivel minden a legnagyobb rendben legyen, és tényleg bízom abban, hogy a mai napotok is szuperül telt, és hát kitartást a forrósághoz, azért ez még egy kis ideig el fog tartani. Mi azonban elkezdjük az órát, jönnek a jó kis zenék, amiket nagyon-nagyon szeretünk itt a Rádió Dickben.

0: hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Patay Anna vagyok, és nagyon hálásan köszönöm, hogy velem tartottál egész ridáig, és most sem szakítom meg túlzottan a történetet, mindössze csak elmegyünk, és megnézzük, hogy mi újság az utakon, illetve a közlekedés, ugyebár időjárás, rengeteg hasznos információra számíthattok itt a Rádió Diken.
0: Időjárás.
1: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni, ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!

100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. A következő órában találkozunk egymással, és nagyon jó zenékre készülhettek. Például lesz jó kis Csiklacika, Emilio, Fatima, de egyébként az óra közepe végén még Mr. Andreas dalát is fogjuk játszani. Úgyhogy a következő órában is várlak titeket sok-sok szeretettel.
1: 100.3 Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartossá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztiválbontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Csodaszép vasárnapot, Rádió Dickesek. Csapjunk is bele a lecsóba, 2 óra múlt pár perccel, és hát jön Csík Lacika Barna hajú lány című dala, Emiliótól jön egy jó kis gypsy medley, aztán Fatimától pörög a Valahol, azon kívül jön még Destől az Osztriga is, és hát még egyébként az órában nagyon-nagyon sok jó dalra számíthatunk, még egyébként a közlekedés előtt Radics Gigitől a Vadonatúj érzést is meg fogjuk közösen hallgatni, úgyhogy érdemes lesz tényleg feltekerni a hangerőt, hiszen látjátok, hamarosan halljátok is, hogy jobbnál jobb dalok szólnak itt nálunk a Rádió Dickben.

0: hogy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul eli éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
1: Várom a percet, már rég múlt. Azt a lányt, aki a kezem után

0: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok még mindig, és nézzük meg, hogy meddig tart a hőség, milyen időre számíthatunk, meddig szaladt föl ma a hőmérséklet, azonnal mondom a friss információkat, aztán pedig zenélünk tovább.
1: Időjárás.
0: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!

0: Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Csodaszép napot nektek, drága Rádió Dikesek. Én Patai Anna vagyok, és köszönöm a figyelmeteket. A következő órában fogunk egymással találkozni, és hát minden órát igyekszem valahogy feldobni nektek, de azt gondolom, hogy vannak pillanatok, amikor a zene magáért beszél, és szerintem az ilyen csodálatos nyári napokon semmi sem esik jobban, mint az, hogy meghallgatunk közösen egy csomó jó dalt itt a Rádió Diken, úgyhogy a következő órában is ez vár rátok. Csak a csodálatos zenék itt a Rádió Diken, a jó hangulat, és persze én várlak titeket, Patai Anna, 100.3 Rádió Diken. Sok-sok szeretettel!
2: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak, és úgy érzed, mint ennek vége. Ez a kis angyal a füledbe suttogja majd. Azt mondja, állj fel, te gazem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasóczki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, én pedig Patai Anna vagyok. És kérem szépen, el is indítjuk közösen az órát. Pixa Elle Junior indít, aztán pedig megint meghallgatunk egy jó kis Elle Junior dalt. Na de kérem szépen, Azariával és Farkas Pistivel közösen a Zsamádói című dal érkezik, és remélem, hogy jól mondtam ki. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt, szerintem első pillanattól kezdve hatalmas sláger, és én úgy látom, hogy ti is nagyon csípitek, úgyhogy itt a helyen állunk. Ezen kívül fog jönni még T-Boss, Gino-ka, GVM veszélyes fajta című dala, de Csík Lacika dalai is pörögnek nálunk. Először fog érkezni az Élni szeretnék, aztán pedig Kitánóval közös nótája is felcsendül nálunk. A kamázlak téged. Szerintem igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy felismerjétek ezt a csodálatos dalt, úgyhogy ezek várnak benneteket órakezdésképpen, aztán természetesen lesznek még jó dalok, de hát kicsikét később, és addig még majd úgyis jövök hozzátok friss hírekkel. Na de csapjunk bele a lecsóba, ahogy mondtam, indítsuk el az órát a Rádiódiken.
4: Juni Montana.

0: Mikre számíthatsz? Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Itt a 100.3 rádiódikromákról, nem csak romáknak. Na hát meséltem nektek, hogy jövök a hírekkel, és én be is tartom mindig, amit ígérek. Ígéret szép szó, betartják úgy jó, ez tényleg így van, és én mindig be is tartom. Tehát ígértem nektek, hogy hozom a friss információkat közlekedésről, időjárásról, és ha van friss infótok az utakról, akkor kérlek, hogy írjátok meg nekem, én pedig beolvasom természetesen. 0630 30 30 100-as a telefonszámunk. Ide várom az SMS-eket tőletek. Na, jövök is a hírekkel.
0: Időjárás.
1: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.
1: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész életem. Fényes jövő, az egész világ itt vált előttem. El akartam kapni a világ tökét és csorongatni. Persze még eszembe jutott, milyen volt az a film, akinek alig érte a lába a földet. El se tudta volna képzelni, hogy valaha is egy ilyen kedvetlen faszkalap lehet.
2: Hajnal öt.

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek. Egy gyors búcsúra érkeztem hozzátok, mert hát az a helyzet van, hogy búcsúzom, ahogy ugye említettem nektek, jönnek a hírek, de még mielőtt egyébként jönnének a hírek, fognak nagyon szuper kis órazárós dalok megszólalni, felcsendülni itt nálunk. Tényleg azt gondolom, hogy olyan friss a zenei kínálat nálunk, és a legeslegjobb dalok szólnak, hogy tényleg nagyon-nagyon szeretem ezeket a dalokat, és akkor a következő órában pedig kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, de előtte lesznek szuper jó dalok is, és majd sorolom azokat is. Most azonban tehát lezárom az órát, és akkor a következő órában találkozunk egymással. Addig is puszi!
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt balesetben, közölte a miniszterelnök vasárnap reggel. Magyar Péter a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy egy lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre melegedő busz érkezett, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Az autópálya érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatala a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Batai Anna vagyok, és köszönöm, hogy itt vagy velem. Ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. 4 óra múlt egyébként pár perce. És hát mielőtt egyébként konkrétan a roma hírekre térnénk át, azelőtt egyébként engedjétek meg, hogy felsoroljam, hogy milyen dalokat fogunk meghallgatni. Jön Molinero, Mercibi és a Vártam. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Charlie közöse, az Együtt a bárban is már szól nálunk egy jó ideje a 100.3 rádiódiken. Aztán pedig jön Berki Artúr és az Elsembúcsú sztár Burai Laci, az a Csók, testvértől jön az utolsó tánc, de egyébként Bódi Csabitól érkezik még a Végtelen szerelem is, és akkor egy régebbi klasszikust is meg fogunk hallgatni, mert hogy itt fog pörögni nálunk a Pitz Barbitól és Burai Krisztiántól a Nincs az a pénz. Én emlékszem, hogy ez régen mennyit ment, és szerintem ezek olyan dalok, amik tudjátok, ilyen örökzöldek, és az ember mindig örömmel hallgatja ezeket a dalokat, úgyhogy ezek várnak bennünket, mielőtt meghallgatnánk majd a roma híreket, de majd addig úgyis évek hozzátok.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 10.3 Rádió D-k romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, drága Rádió D-kesek. Ígértem nektek, hogy készülök jó kis roma hírekkel, előtte meghallgattuk az ígért szuperdalokat is, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az ideje átadni a helyemet a roma híreknek, amiket egyébként én készítek hétfőtől péntekig, ezek nagyon-nagyon frissek, tényleg így van. Úgyhogy jöjjenek is azok a csodálatos roma hírek itt a Rádió D-ken. János, a roma kultúra és festészet különleges képviselője. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. Hagyományai között megtalálható a zene, a tánc, a költészet, a kézművesség és a képzőművészet is. A roma művészek sokféleképpen mutatják meg azt a világot, amelyből érkeznek, és alkotásaikkal gyakran olyan történeteket, érzéseket és élethelyzeteket fogalmaznak meg, amelyek szavakkal nehezen lennének elmondhatók. A roma képzőművészet egyik fontos alakja Bari János festőművész, akinek munkássága a roma kultúra, az emberi sorsok és a művészi önkifejezés szempontjából is figyelemre méltó. Bari János festészetében fontos szerepet kap az ember, az emberi érzések és a közösséghez való tartozás. Művészetében olyan témák jelenhetnek meg, amelyek a roma emberek mindennapjaihoz, hagyományaihoz és kulturális örökségéhez kapcsolódnak. Festményei nem csupán egy-egy pillanatot ábrázolnak, hanem érzéseket és történeteket is közvetítenek. A színek, a formák és a kompozíció segítségével olyan hangulatokat teremt, amelyek közelebb hozhatják a nézőkhöz a megjelenített világot. A roma művészetnek különösen fontos szerepe van abban, hogy a roma emberek saját maguk is megmutassák, hogyan látják önmagukat és saját közösségüket. A történelem során a romákról sokszor mások beszéltek, mások ábrázolták őket, ezért különösen értékes, amikor roma művészek saját nézőpontjukból mutatják be kultúrájukat és életüket. Egy roma festő alkotása ezért nem csak művészeti értéket hordozhat, hanem identitás formáló és kulturális jelentőséggel is bír. Bari János munkásságát ebből a szempontból is érdemes megismerni. A festészet lehetőséget ad arra, hogy a roma kultúra ne csak a zenén és a táncon keresztül legyen jelen a köztudatban, hanem a képzőművészetben is. Ez azért fontos, mert a roma kultúráról sok embernek elsősorban a zene jut eszébe, miközben a roma közösségek művészeti öröksége ennél jóval gazdagabb. A festészet, a szobrászat, az irodalom és más művészeti ágak ugyanúgy részei ennek a kulturális sokszínűségnek. A festészet egyik legnagyobb ereje, hogy olyan érzéseket is képes megmutatni, amelyeket nehéz szavakkal kifejezni. Egy tekintet, egy mozdulat, egy szín vagy egy háttérben megjelenő motívum sok mindent elmondhat az emberi életről. A roma művészek alkotásain keresztül a néző találkozhat a család, az összetartozás, a hagyomány, a szabadság és a nehézségek és a remény gondolatával is. A roma identitás megőrzésében a művészetnek különösen fontos szerepe van. A hagyományok továbbadása nem kizárólag szóbeli történeteken vagy családi szokásokon keresztül történhet, egy festmény is képes megőrizni egy korszak hangulatát, egy közösség emlékeit vagy egy kultúra jellegzetes motívumait is. Az alkotó ezáltal nem csak saját gondolatait és érzéseit adja át, hanem egyfajta kulturális örökséget is továbbadhat a következő generációnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei.
1: Rostás Árpád, egy roma mesterember rendkívüli életútja. Rostás Árpád életútja különleges példája annak, hogy a tehetség, a kitartás, a szorgalom és az alkotás iránti szeretet milyen nagy utat képes bejárni. Roma származású restaurátor, vándorasztalos és fafaragó, aki munkájával nem csak régi bútorokat és műemlékeket ment meg, hanem azt is megmutatja, hogy a roma emberek között milyen hatalmas művészi és szakmai tehetség rejlik. Életének története egyszerre szól a nehézségekről, az újrakezdésről, a szakmai alázatról és arról, hogy az ember a legnehezebb körülmények között is képes értéket teremteni. Rostás Árpád gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte. A róla szóló beszámolók szerint szülői támogatás nélkül nőtt fel, és életében olyan időszakok is voltak, amikor még biztos otthona sem volt. Ennek ellenére nem adta fel. A nehézségek nem törték meg, hanem egy olyan emberré formálták, aki később rendkívüli kitartással és akaraterővel építette fel szakmai pályáját. A fa megmunkálása és a régi tárgyak megmentése különleges kézügyességet, türelmet és szakmai tudást is igényel. Rostás Árpád munkájának egyik legfontosabb része a restaurálás. A restaurátor feladata nem egyszerűen az, hogy egy régi tárgyat széppé tegyen. Meg kell őriznie annak az eredeti jellegét, anyagát, formáját és történetét. Egy több száz éves bútor például nem pusztán egy használati tárgy. Egy korszak emlékét őrzi. Amikor egy ilyen tárgyat restaurálnak, tulajdonképpen a múlt egy darabját mentik meg a következő generációk számára. Rostás Árpád munkássága azért is figyelemre méltó, mert olyan helyeken is dolgozott, amelyek a magyar és az európai kulturális örökség kiemelkedő részei. Munkái között szerepel többek között a párizsi Louvre, a budapesti Országház és a Dohány utcai zsinagóga faburkolatainak, illetve bútorainak felújítása. Ez különleges nagy teljesítmény egy olyan ember életében, aki gyermekkorában komoly nehézségekkel szembesült. A története azt bizonyítja, hogy az ember származása vagy társadalmi helyzete önmagában nem határozza meg azt, hogy mire képes. A tehetség kibontakozásához természetesen lehetőségekre is szükség van, de Rostás Árpád példája azt mutatja, hogy a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség rendkívüli eredményekhez vezethet. Munkásságában különösen fontos a fa iránti tisztelet. A régi faanyagokkal való munka nem csak technikai tudást kíván, hanem érzéket is. Egy restaurátornak meg kell értenie, hogyan készült az adott tárgy, milyen anyagokat használtak hozzá, és hogyan lehet úgy helyreállítani, hogy közben ne veszítse el eredeti karakterét. Rostás Árpád saját beszámolói szerint a szakmai tudás mellett az alázatot is rendkívül fontosnak tartja.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: Szép napot nektek, sziasztok, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, hogy minden szuper veletek. Nos, hát lezárom ezt az órát, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. Viszont egy kicsikét kevésnek tartottam azt, hogy a roma hírekkel foglalkoztunk, szeretnék több roma hírt megosztani veletek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a következő órát is annak szánjuk majd, hogy rók is roma híreket hallgassunk meg. Úgyhogy a következő órában is a zenék között roma híreket pörgetünk majd közösen, szerintem ez itt csodálatos, és Budapest egyetlen roma rádiójaként szerintem ez tényleg egy olyan elképesztően nagy lehetőség. Nos, lezárom az órát, köszönöm, hogy itt voltál a kövi órában, talizunk!
1: A mi zenéink változatosan rádiódik.
2: Imádom a szerelmes számokat.
3: Vegyük újra!
2: Már nem.

0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő, így csapadéktól ezen a napon sem kell tartani, a kánikula azonban tovább tetőzik, a maximumok elérhetik a 38 fokot is. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de estétől északnyugaton már megélénkülhet a szél egy közeledő gyenge front előtt. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Újpesten az István út és a Pozsonyi utcánál augusztus 19-ig teljes útlezárásokra kell számítani, mert hogy burkolatfelújítások vannak. Az István úton, illetve a Pozsonyi úton, Tél utca csomópontban a buszok terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ha tehetjük, akkor kerüljünk. Az Óbudai sziget és a Mozaik utca környékén a fesztivál bontási munkálatai miatt még előfordulhatnak időszakos sávlezárások és teherautó forgalom, ami lassíthatja a Szentendrei út bevezető szakaszát. Ezen kívül a 12-es, 12A és 14-es villamos, illetően Újpest központjánál egyáltalán nem járnak. A teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek helyettük, a BKK az M3-as metró igénybevételét javasolja. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal el is indítom az órát. Na de milyen dalokkal indítom az órát? Kérem szépen, sorolom is. Jön Gitánótól a Bármerre jársz, Lotfi Begi Burai háborgó mélység 2 is felcsendül nálunk, jön Emiliótól az üzenet, MK el kell menni, Gino-ka is pörög nálunk egyébként, jön a megöl a hiányod, aztán pedig majd az óra közepén Radics Gigi és az Improrom közöse is itt szól nálunk, a sír, a szív, a szél. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt, és szerintem nagyon jól sikerült, és tudom, hogy amúgy ti is nagyon szeretitek, szóval ezek a dalok, hát így hozzávetőlegesen várnak benneteket, mert még egy csomó jó dalt nem soroltam fel, és akkor a köztes időben pedig roma híreket hallgatunk meg, de addig úgyis jövök hozzátok. Na, csapjunk bele a lecsóba!

0: Rólunk szól.
1: Ez a Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Nagyon szép napot nektek, Rádió Dikesek. Ígértem, hogy folytatjuk azt, hogy a roma hírekkel foglalkozunk, és tényleg mindig betartom, amit ígérek, úgyhogy azonnal pörgetem nektek a roma híreket itt a 100.3 Rádió Diken, aztán pedig majd még egy gyors búcsúra jövök hozzátok vissza.
3: Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert a Roma Kultúra Népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
2: Lányok eredetmondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások,
3: állatok, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik eredetéről, változásainak okáról szólna. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete távol innen oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szint nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűzkirály palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiúgyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik. A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűz király véréből származnak. Ez Zámoyi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: Janna vagyok, és remélem, hogy mindenki jól van, és köszönöm, hogyha velem tartottál a mai napon végig. Azt meg főleg köszönöm, hogyha esetleg a tegnapi napot is velem töltötted itt a 100.3 Rádiódiken. Ezekért én mindig nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat a szuper dalokra. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a dalokat, és ne feledjétek, hogy minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig tartsatok velem, mert tényleg szuper dalokra számíthattok. Friss hírekre, információkra, időjárással, közlekedéssel kapcsolatban is, és hát persze roma hírekkel is foglalkozunk, úgyhogy szerintem nagyon jók ezek a hétvégék. Én nagyon hálás vagyok, hogy velem tartottál. Legyen csodaszép a délutánod, a mikrofon mögött pedig Patai Anna voltam. Sziasztok!
1: Rádió Dick. Rólunk neked!

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasóczki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe.

0: Budapesten már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 16-a van, vasárnap, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetésével várom önöket. Az elmúlt hét legizgalmasabb híre volt, hogy kihirdették a 2026-os év országtortája versenyének győzteseit több kategóriában is. Baranyi Roland a Regenerációban ezen a héten beszélgetett azokkal a cukrászokkal, akik valami különleges, izgalmas tortát készítettek, amelyek elnyerték a zsűri tetszését.
1: Rádió Dik. Rólunk neked.
4: Most a 2026-os év cukormentes torta kategóriájának győztesével fogok beszélgetni, aki a vonal másik végén itt is van velem, Vadóc Jenő. Először is nagyon szeretnék gratulálni neked az elért eredményhez, és sok szeretettel köszöntelek itt nálunk.
5: Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, és köszönjük a gratulációt.
4: Hát mesélj nekünk a szakmai kezdetekről, hogyan vezetett idáig az út, mennyi ideje foglalkoztok ezzel, jól tudom, többen vagytok benne ebbe a tortába.
5: Igen, tehát maga a szakmát én 10 évvel ezelőtt kezdtem. Először szakácsnak indultam, az kicsit régebbről, és most már a cukrászpályát ezt 10 éve végzem, csinálom. A kollégám, a Alena is már közel 10 éve dolgozik benne. Gábor egy kicsit kevesebb ideje, 6 éve, de maga az egész csapat egy nagyon jól összeszokott csapat.
4: Ugye a Szilva Fácska névre hallgat a tortátok, és így olvasgatva az összetevőket, stb., így megpróbáltam elképzelni a számban ezt az ízt, és szerintem kifejezetten ez a klasszikus magyar édességvonal jelenik meg, de javíts ki, hogyha tévedek, és mesélj nekünk egy kicsit a tortáról.
5: Szerintem nem tévedsz, hiszen maga az alapanyag választásnál is nekem is egy gyermekkori emlékemet idézi, hiszen gyermekként augusztus nekem arról szólt, hogy a nagymamám a kertjében a szilvafák termettek a szilvát, és szilvalekvát főztünk belőle. Ez a hagyomány tovább szállt édesanyámra, és akkor én szerettem volna megvalósítani ezt a hagyományt, ezt a régi jó ízt, ami szerintem szinte mindenki számára elérhető, vagy mindenkinek volt egy olyan nagymamája, aki esetleg lekvát főzött, és megvan ez a közös emlék vele. És a magyarok nagyon szeretik a szilvát, és a szilvához kapcsolódó süteményeket. Tehát szerintem nem tévedsz vele, egy kicsit szerettük volna modern köntösbe burkolni, ezért a tortának a kinézete is egy kicsit modernebb. A mai kornak megfelelően szerettünk volna létrehozni ezt a tortát, reméljük sikerült, és egy kis plusz különlegesség is van benne, hogy zöldtea található a felső szilva zselébe, ami azt eredményezi, hogy van egy kicsit ilyen citrusos jegye a felső zselének.
4: Mennyire erősen jelenik meg ez a zöld? Tehát, vagy mesélj nekünk róla, hogyha ugye még nagyon kevesen tudták megkóstolni, hogy körülbelül mire lehet számítani, melyik ízek dominálnak, ti mit figyeltetek meg?
5: Az ízekben inkább a fahéj, a szerecsendiós, a szilva és a dió dominál, ezt is szerettük volna. Igazából az az egészben a különleges dolog, hogyha megkóstolja az ember, hogyha nem kóstolta volna azt, vagy nem kóstolja azt a tortát, ami mondjuk tea nélkül készült, nem is biztos, hogy meg tudja mondani, hogy van bent tea. Ez inkább azért tettük bele, mert mi kóstoltuk mind a kettőt, és azt vettük észre, hogy számunkra, amelyikben tea van, az sokkal finomabb, sokkal jobban kihozza a szilvának az ízét ettől a citrusos, savasabb jegyekből, és ezért hagytuk benne végül is ezt a teát, az ölteás folyamatot, de aki megkóstolja, én szerintem a szilva, a dió, a fahéj fog dominálni neki, és tényleg inkább egy ilyen régi süteményre hajazó süteményt alkottunk meg.
4: A cukrász versenyeknél én mindig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a sütemény, amit a zsűri elé tesz valaki, azt igazából másoknak szánja, vagy magának, tehát ti is szívesen ezt az ízvilágot fogyasztjátok, amit versenyeztettek?
5: Így van, hiszen nekem, ahogy mondtam, nekem egy régi emlék fűződik a szilvalekvárhoz és a szilvához. Tehát, hogy van olyan desszertem, fagylaltom, amit a nagy közönség számára készítettem. Én magam mondjuk van olyan versenyfagyim, amivel nyertem már, de soha nem kóstoltam meg, mert nem fogyasztok alkoholt például. De én mindig azt mondom, hogy inkább a vendég, tehát úgyis mindig a vendég fogja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy mi a nem jó. Tehát nekünk a vendégnek kell sütnünk, és van olyan, amit például lehet, hogy nekünk nem ízlik, de a vendégek nagyon szeretik.
4: Olvastam a kalóriákról, csak most pont a jegyzeteim egy kicsit elmentek, de igen, itt is van, hogy 253 kalóriát tartalmaz egy szelet torta, az brutálisan kevés szerintem, ahhoz képest, amennyire jól néz ki, és amilyen finoman hangzik.
5: Erre mindenképpen figyelni kell, hiszen az Ecse Figyelem Alapítvány már 15 éve szervezi ezt a versenyt, és neki nagyon fontos, hogy olyan tortákat készítsenek a cukrászok, és olyan cukormentes Magyarország tortát kaphassanak, ami megfelel ennek a kritériumnak, hogy a szénhidrát, a kilokalória, az energia megfelel legyen a torta, hiszen ez cukorbetegeknek és azoknak a embereknek is tudjuk ajánlani, akik mondjuk nincsen semmilyen cukorbetegségük. És itt olyan a lényeg az egészben, hogy arra törekszünk, hogy nem szeretnénk túl édesítő szerezni sem, nem édes ízt szeretnénk a tortának, hanem maga a tortában szeretnénk kivenni azokat az ízeket, amik benne vannak. Tehát egy vendég, ha megkóstolja ezt a tortát akár a szilvafácskán, azt akarom elérni, hogy ő a tiszta ízeket érezze. Tehát, hogy érezze a szilvát, érezze a fahéjat, a szerecsendiót, tehát ne azt a túlédes dolgot, tehát ezért nagyon kevés édesítőszer is van benne, ezért adja ezt a kevés számot maga a torta szelet, mert erre figyelünk, hogy a mai modern cukrászat és a modern ember az irányba megy, hogy inkább már az egyre letisztultabb, és az, hogy meg tudják határozni tényleg, hogy mit esznek.
4: Igen, szerintem sokaknak van ezzel tapasztalatuk, például amikor diétáznak, vagy tényleg van egy cukorbetegsége valakinek, és akkor édesítőszeres, nem tudom, pudingot kell venni a boltba, vagy valamilyen csokoládét, akár egy cukrászdába bemenni, hogy nagyon túl van édesítőszerezve, ugye, hogy cukor nélkül, és akkor sok édesítőszer van benne, és akkor ilyenkor jobb inkább valami olyat, ami nincsen szétédesítő szerezze, mondjuk egy citromos ízű, stb. Tehát igen, nagyon tetszik ez a gondolat nekem is, tapasztaltam is. Mesélj nekünk arról, hogy hogyan zajlott a maga a verseny, az eredményhirdetés, milyen érzések voltak bennetek előtte, milyen volt meghallani, hogy nyertetek?
5: A verseny, ugye többszörulós versenyről beszélünk, idén eddig rekordszámú nevező volt, 29 torta nevezett az idei cukormentes országtortára. Mindig van egy elődöntő, az elődöntőből most 6 torta jutott be a döntőbe. Ilyenkor a zsűri és a zsűri tagjai, a dietetikusok, aki az Ecse Figyelem Alapítvány szervezi oda őket, ők tanácsot adnak, megmondják, hogy szerintük mit kéne változtatni, milyen javaslatot akarnak adni hozzá, és ezután van egy konzultációs kör, amikor valaki megfogadta a javaslatokat, valaki változtatott annélkül is, hogy mondjuk ezt javasolták neki, ezen a konzultációs körön újra kóstolja a zsűri. Ott újra megbeszéljük, hogy figyelj, miért került ez bele, miért az, miért úgy, miért változtatna rajta, esetleg még azon is változtatna, és így utána, ezen a kör után viszont jön a döntő. És a döntőbe élő munkával kell elkészíteni a Magyar Cukrászipar Testületnek a székházában, a tanműhelyébe élő munkába készítjük el, ahol felügyelet alatt dolgozunk, hogy látják, hogy tényleg minden mi rakunk össze, működik, akár ez egy üzemi körülmények között is előállítható, nagyobb mennyiségben is, tehát egy ellenőrzés alatt végezzük a sütést, és akkor ezután, tehát maga utána zsűrizik, és akkor hát megtiszteltetés volt nekünk, hiszen ezt mindig el szoktam mondani, hogy most már 15 éves a verseny, de Dunántúli vagy Balaton közeli és vagy Balaton közeli cukrászda soha nem nyerte még meg ezt a versenyt. Tehát számunkra ez egy kicsit is, nekünk nagyon szívügyünk a Balaton, ugye mi Balatongyörökön vagyunk találhatóak, és mi nagyon sokat küzdünk azért, hogy a Balaton nem csak nyáron működik, hanem télen is, és mint mi egész évben nyitva vagyunk, nyitva lévő szolgáltatók vagyunk, és ezen dolgozunk, hogy a Balaton ne csak a nyári destinációnak tartsák, hanem egész évben, és azon vagyunk tényleg, hogy jót alkossunk, és hál' Istennek ez a szakmai zsűri is úgy látta, hogy ez a torta is egy kiváló torta lett.
4: Ez volt az első nekifutásotok ennek a versenynek?
5: A harmadik nekifutásunk volt. Az első évben nem sikerült bejutnunk a döntőben, de tavalyi évben át a döntőbe kerültünk a nyári ébredéses tortával. Ott akkor debütált először a Magyar a Magyar Ország cukormentes országtortájának a gyermekzsűri külön díjasa lett akkor a torta, akkor debütált a gyermekzsűri is, és ott egy Barbie külön díjas tortája lettünk igazából, és akkor idén volt a harmadik, amikor sikerült elhozni a címet.
4: Záró kérdés. Szerinted mi volt az a dolog a tortátokban, hogyha egyet ki kellene emelni, ami igazán megfogta a zsűrit, és emiatt első helyet érte? Mi az, amit igazán kiemelnétek? Akár egy alapanyag, összetevő, külalak, mi az, amire a legbüszkébbek voltatok?
5: Hát azért ugye rajtunk kívül 5 torta volt még a döntőbe, és mindenki, minden tortát magas szaktudással készített el az alkotója. Én azt hiszem, és úgy gondolom, hogy ami igazán különlegessé teszi a tortát, az, hogy mondjuk az alapanyag használat, fő alapanyagnak még egyetlen egy cukormentes országtortának se volt szilva. Volt olyan torta, amiben benne volt, jelen volt, de nem mint fő alkotó eleme. És szerintem ezt hoztam, hiszen a magyarok számára tényleg a szilva, hogy beszéltünk róla, hogy az egy jó élmény, és nagyon sokan szeretik a szilvát, és ez nagyon köthető Magyarországhoz, hogy szilva, akár a dió, és tényleg ez a fahéjas szilvás sütemények augusztus végén, amikor ugye most ünnepelünk is, ugye most érnek a szilvák, és most vannak a leszedése a szilvának. Tehát szerintem ezek az dolgok miatt sikerült, és azért van mögött egy történet is, ami nagyon fontos kiemeltek, hogy az, hogy ez generáción átívelő folyamat volt, és nem hiába, hogy a nagymama kertjétől indult ez a dolog, és most elérkeztünk arra, hogy Magyarország cukormentes országtortá lett.
4: Jenő, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és még egyszer egy hatalmas-hatalmas gratuláció nektek, és minden jót kívánok nektek az életben.
5: Nagyon szépen köszönjük mi is a meghívást, és köszönünk mindent.

0: digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók. Folytatódik a regeneráció, még mindig az ország tortái a kiválasztott témánk. Ennek apropójából a vonal másik végén itt is van velem Pán Tamás, az Eprek hercege tortáj a megalkotója. Harmadik helyezést ért el ugye az Eprek hercege torta ezen a versenyen. Először is szeretnék nagyon szívből gratulálni neked, és nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
2: Én köszönöm szépen, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Egy nagyon pici javítást, ha szabad bele, a torta megalkotója az nem én vagyok, hanem a Tomi cukrászunk. Én a cukrászdát vezetem és képviselem. De ő egyébként nem egy nyilatkozós típus, úgyhogy azért is én szoktam az ilyen jellegű interjúkon beszélgetni.
1: Igen, hát mindenki nem lehet partner mindenben, ő nagyon tud tortát sütni, mint látszik, ez nem pont elég lesz neki akkor.
2: Így van, így van.
1: Ami elsőre eszembe jut, ugye az eper mindenkinek a kedvence. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki nem szereti az epret, lehet, hogy nem is akarok, de ennél azért sokkal bonyolultabb a történet. Mesélj nekünk egy kicsit a tortáról, mi az, amire büszkék vagytok benne, mik az alapanyagok, és mennyit kísérleteztetek vele, erre le vagyunk kíváncsiak.
2: Igen. Hát ugye ezt tudni kell, hogy amikor ugye kiírnak egy ország tortája versenyt, akkor szoktak különféle szempontokat megadni, vagy kötelező jellegű dolgokat. Idén a kötelező jellegű elemek a torta elkészítéséhez az a tejföl és a rögös túró voltak. Ezen az úton kellett elindulni, és akkor ezek mellé mindenki azt talált ki, amit szeretett volna. És akkor hát a Tomi ezt az epres tortát álmodta meg, ugye az eperrel fő elemként. Érdekes, hogy egyébként nagyon régóta mi mindig szoktuk készíteni a nyertes országtortákat, és nem nagyon emlékszem, hogy lett volna konkrétan epres torta, úgyhogy ilyen szempontból én is egy jó választásnak ítéltem meg. És akkor ez az eper, illetve túró és tejföl, mint főelem vannak kiegészítve egy kis rubicsokis ropogós résszel, és a krémben pedig mentával és bodzával. Egy nagyon jó kis összhangnak találtuk mi is, meg hát mint látszik azért a zsűri is, mert a harmadik helyig elmeneteltünk vele. Én amire nagyon büszke vagyok az az, hogy ugye itt egy három fordulós versenyről beszélünk, aminek minden fordulójakor kapunk különféle tanácsokat a szakmai zsűritől, hogy mivel lehetne ezt a tortát akár még jobbá tenni, hogy nyertes legyen, tehát az egyes fordulók után lehetséges változtatni valamennyit a tortákon, és nekünk nagyon minimálisat kellett, vagy nem kellett, de nagyon minimálisat változtattunk, és megtartottuk alapvetően a tortának azt az ízét, amivel az első körben is tovább jutottunk, úgyhogy tényleg pici változtatásokkal sikerült ideig eddig a harmadik helyig eljutni. A kísérletezés az sok volt vele, igen, tehát rengeteg plusz munkára jár egy ilyen dolog.
1: Igen, tehát hogy rögös túró és tejföl volt a kötelező alapanyag. Egyébként, hogyha nekem kellett volna ezt megcsinálni, én marha pörköltet csináltam volna hozzá, úgyhogy jó, hogy én nem indultam el ezen a versenyen tésztával.
2: Hát, érdekesség, hogy egyébként volt, ugye 60 nevezett torta volt, és volt köztük olyan, ha jól emlékszem, amiben pirított szalonna is volt.
1: Azt a mindenit. És kóstoltatok egyébként ott a versenyen, tehát az eredményhirdetés a többi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik, hogy ott vannak a torták, és akkor megnézitek a többi versenyző tortáját hasonló.
2: Igen, azért meg lehet, főleg itt a középdöntőben már meg tudtuk kóstolgatni a többi versenytársnak is a tortáit, és így saját magunknak szakmailag véleményezni. Én azt gondolom, hogy egyébként akik itt a top 6-ba bejutottak a döntőbe, mindegyiküknek érdekes és finom és nagyon jól összerakott tortája volt, úgyhogy tényleg egy élmény volt köztük versenyezni.
1: Mesélj nekünk a cukrászdátok kezdetéről. Mióta működik a Dinasztia cukrászda? Mi volt az alapötlet? Így működött-e mindig? Mesélj nekünk egy kicsit erről.
2: Maga a Dinasztia cukrászda az 2015 óta működik itt Siófokon, de egyébként egy régebbre visszanyúló családi vállalkozásról van szó. Nekem az egész családom, édesanyám, öcsém is ebbe dolgozik, illetve hát édesapám is részt vesz a cégnek az életébe elég komolyan. Ők Szekszárdon kezdték ezt, még 92-ben. Előtte pedig a nagyapám is cukrász volt, ő Mohácson volt cukrászmester, úgyhogy innen jön a mi nevünk, hogy dinasztiai harmadik generációs cukrászok vagyunk a testvéremmel ebben a családban. Hát a koncepció az mindig is egyfajta ilyen keveréke volt, hogy úgy mondjam, a hagyományos dolgoknak, a hagyományos magyar cukrászatnak, és hogy ebbe a modern dolgokat is belevigyük, és így meg is találhatóak a termékeink között hagyományos sütemények és modernebbek is, és mindig igyekszünk a vendégeinknek a lehető legjobb minőséget, amivel mi tudunk dolgozni, azt közvetíteni feléjük.
1: A cukrászdátok történetében ez volt az első nevezés erre a versenyre?
2: Az ország tortájára ez volt a második nevezésünk, tavaly már elindultunk, akkor nem jutottunk tovább, úgyhogy itt most volt először eredményünk, de most már egy pár éve több versenyen részt veszünk, az évbeiglie versenyeken is komoly eredményekkel, hiszen ott 2023-ban aranyat nyertünk az Ínyenc kategóriában, tavaly pedig a szekszárdi testvércégünk, amit édesanyám még csinálnak, ők Diós Beigli kategóriában nyertek aranyat. Uh-huh. Akkor a Balaton sütijén junior kategóriában sikerült elsőnek lennünk tavaly, úgyhogy azért elég sok versenyen ott vagyunk, és hála Istennek, hogy jönnek is az eredmények.
1: Még messze van karácsony, de nagyon megtetszett nekem ez az Ínyenc Beigli szó. Mesélsz nekünk erről egy kicsit?
2: Igen. Ugye ugyanúgy a Cukrász Ipartestület szokta szervezni az év Beiglie versenyt. Ott három kategóriában lehet indulni, hagyományos diós, hagyományos mákos és Ínyenc. Az Ínyencbe gyakorlatilag elég sok minden belefér, tehát ott lehet egy kicsit agyalni rajta, hogy mi az, amit egy beiglibe így tudunk csinálni, amivel mi annó nyertünk, az adventi pirkadat beigli, ez egy vörös áfonyás, karamellizált mandulás töltelékkel készült, egy kis kardamommal megfűszerezve.
1: Azt a mindenit, nagyon jól hangzik. Mesélj még nekünk, kérlek, arról, hogy hogyan éltétek meg a versenyt, milyen érzések volt bennetek a nevezéskor, az eredményhirdetéskor, hogyan éltétek meg ezt az egészet?
2: Hát nagyon, nagyon izgalmas egy ilyen versenyt tényleg belülről látni, amikor már az ember a további fordulókba eljut, és ott van a döntőben. Konkrétan maga a döntő az úgy néz ki, hogy mind a hat döntősnek a szakmai zsűri szeme előtt az ipartestület tanműhelyében kell elkészíteni a tortát, hogy lássák, hogy minden részletét, hogy ez hogy is készül. Úgyhogy hát aki ilyen nagyon izgulós, annak azért eléggé föl kell kötni a katyáját, hogy ott a szemek előtt meg tudja csinálni, de nem volt ebből probléma, egyébként egy nagyon kellemes, nyugodt hangulatú dolog, úgyhogy izgalmas is, jó is, nagyon örültünk már eleve a top 6-os eredménynek, és hát az, hogy még a dobogóra is kerültünk, az meg abszolút a csúcs, úgyhogy valószínű, hogy a további években is azért még megfordulunk ezeken a versenyeken.
1: most átrágtam magamat az összetevőkön, és így megpróbáltam elképzelni az ízt, ugye egy csomó eper, bodza, menta, túró, tejföl. Egyébként én kifejezetten nem vagyok annak a híve, hogy nagyon édes legyen egy dolog, de hogyha úgy látom, hogy egyébként ez inkább egy ilyen nyárias, könnyed, finom desszert, tehát buzdíthatjuk arra a hallgatókat, hogy akinek nem a kifejezetten a nagyon erős Dubaj csokoládés ízvilága kedvence, az azonnal szaladjon le és kóstolja meg a tortát.
2: Igen, hát ez a gyümölcsösség, az eper, a bodza, menta, a túró tejföl mellé, ez tényleg egy ilyen könnyed, friss tortává teszi, úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút nyárias, lehet nyugodtan jönni, kóstolni. És ugye azzal szemben, hogy az első helyezetteket csak augusztus 20-tól lehet árulni, így, hogy most már nyilvánosak a helyezettek, mi a sajátunkat már árulhatjuk és tesszük is. Úgyhogy 20-20 előtt is meg lehet kóstolni már az Eprek hercegét.
0: Rádió, Rádió Dik!
1: És hogyha már torták a téma, akkor egy édes szájú kolléganőmet ide hívta a műsorvezető társam Kökény Anna, aki véleményt fog mondani az idei tortákról. Szia, Anna!
3: Szia, Roland, és üdvözlöm a hallgatókat, de legközelebb akkor hívjál, mert ha itt is van az a torta, légy szíves.
1: Hát sajnos nincsen, majd rendelünk belőle.
3: Igen, mert 20-ától lehet igazából ezeket megvásárolni, megkóstolni.
1: Kivéve az Eprek hercegét, mert azt már előbb meg lehet kóstolni, ugye, mert az első helyezetteket lehet 20-ától árulni, harmadik helyezett lett az Eprek hercege, ezt már most meg lehet kóstolni Siófokon.
3: Hát jó Siófokon.
1: Hát most jó Siófokon, messze van nagyon.
3: De egyébként jól hangzik ez a torta, nagyon. Amúgy az, hogy rögös túró meg tejföl az idei kiírás, az egy picit leszűkíti szerintem annak a körét, hogy kik, akik ezt kedvelni fogják. Én biztos, hogyha elmennék egy cukrászdába, akkor nem az első helyen lenne, hogy szeretnék valamilyen túrós süteményt rendelni, viszont azt is tudom, hogy van akinek a kedvence.
1: Nekem az egyik egyébként, igen, de sós ételből, meg édesből is.
3: A
1: tehát
3: túró.
1: Nem véletlen mondtam, hogy túrós tejfölös tésztem arra pörköltem.
3: Szerintem én azért szoktam le róla, mert hogy én laktózérzékeny vagyok.
1: Aha.
3: És én, nekem akkora öröm volt egyébként, amikor elkezdtek megjelenni, nem tudom, 5-10 éve van ez az üzletekben, hogy lehetett kapni, először laktózmentes tejet lehetett kapni, és aztán a túró is megérkezett. És képzeld el, hogy majd 10-15 év után először tudta menni túró gombócot. Uh-huh. És ez nekem olyan nagy élmény volt. Szerintem aha, olyan jó, hogy ilyen van.
1: Igen.
3: Hogy laktózmentes tud valami,
1: igen,
3: lenni.
1: És azon gondolkozok, hogy mi, akik nem vagyunk cukrászok, lehet, hogy meg tudtuk volna oldani, az semmiképpen nem, hogy valami helyezést érjünk el, de meg tudtuk volna oldani, hogy induljunk ezen a versenyen. Ugye, mert tudtunk volna csinálni egy túrógombócot cukros tejföllel.
3: Így van.
1: Vagy rátenni ezt egy tortára.
3: Így van, ha már nem engedik, hogy marha pörköltet,
1: igen. Mit gondolsz a tortákról, hogy állsz az eperrel? Én ugye beszéltük a Tamással, hogy nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki mondja, hogy hú, hát ebbe eper van, akkor az kiszedek. Vagy mit tudom én, hogy úgy te találkoztál ilyen eperutáló emberrel?
3: Szerintem nem. Szerintem az egyik legnépszerűbb gyümölcsvilágszerte az eper.
1: Igen, és a legközkedveltebb.
3: Igen, bár van ebben egy kis pszichológia, képzeld el, Roland.
1: Mert szép az eper?
3: Mert piros.
1: Mert piros az eper?
3: És minden, ami piros, az bizalmat gerjeszt az emberekben.
1: Igen, ezért gyilkos galóca például.
3: Igen, hát azért így akarja eladni
1: piros,
3: magát.
1: Persze.
3: Hát láttál több piros gombát, érted? Ez direkt piros böltözik, de egyébként, hogy nagyon sok cég hatalmas nyerességet tud azzal bezsebelni, hogy a logóját például pirosra készítette, illetve az egyik üdítő cég, amikor egyszer csak megváltoztatta pirosról kékre a logóját, akkor le is ment neki a vásárló ereje. Tehát el is veszített az első helyet világszinten, hogy pirosról kékre cserélte a logóját. Szóval a piros szín, ahogy így az empret mondjuk, az nagyon, nagyon oda vonza az ember figyelmét.
1: Beszéljünk egy kicsit úgy bővebben az édességekről. Tehát mondjuk az első, akivel beszéltem, ugye a cukormentes torta győztese. Itt el is hangzott ugye, hogy a régi gyerekkori emlékekből merített, a nagymamája a szilvalekvárjából, stb. Hogyha szembeállítjuk egymással mondjuk a nagymamáink korát, és azt, hogy ott milyen édességek voltak, igen, milyen desszertek voltak, és ami ma van, tehát ez a fahédió, szilvalekvár, stb. Ide tartozik még szerintem a mák, amik régen kihagyhatatlan elemei voltak egy édességnek, ma már meg olyan boomer, igen, a mai divat pedig tömény csokoládé, tejcsokoládé, nutellával, tejszihabbal, cukorkával, pisztácia, krémmel, habbal, stb. Egy édességbomba, egy ízbomba.
3: Roland, te nagyon bátor vagy, hogy őszinte véleményt kérsz tőlem a mai süteményekről.
1: Igen.
3: Mert erős véleményem van erről.
1: Én kifejezetten nem kedvelem őket, de átadom.
3: Figyelj,
1: őket.
3: Elmondom neked, mi van. Kétféle dolog van. Az egyik, hogy előjönnek a régi ízek, ez nekem nagyon tetszik. Én így kétfelé osztanám a mai trendeket. A másik pedig az, hogy mindent öntenek rá, folyik szét, alaktalan az a sütemény, és olyan, hogy mindenféle dolgokat kiszednek a hűtőszekrényből, vagy a konyhaszekrényből, és csak így öntik rá erre a egy darab tésztára, vagy lehet, hogy még az sincs benne. Nekem erről az jut eszem, amikor a homokozóban így süteményeket készítettünk, vagy amikor odaengedtük a konyhába a kisgyerekeket. Szóval nekem ez az egész már így a pancsolás szintjét üti meg, ami most divat a fiataloknál. Uh-huh. Hogy rakjuk rá még a mogyorókrémet, még tejszínhabot, és még szórjuk le cukorra, és potyogjanak le a cukorkákról, és még készterméket tördelnek rá. Nekem ez valahogy nem süteménykészítés. Viszont a másik fele, ami most megint divat, hogy előkerült a mák, előkerül a datója például a süteményekbe, ugyanúgy, hogy az illatokban is egyébként. Tehát azt tetszik, az egzotikus vonal is tetszik, az is tetszik, hogy használják a diót, és az, hogy a szilvát, én amúgy nagyon kíváncsi vagyok, mert volt egyszer az egyik évben, nyert is a szilva, képzeld, Roland, uh-huh, az is valamilyen szilva, a szilva herceg volt, ugye, ami hasonló, aha, neve volt, és nekem például az nagyon szilvás volt, az sok volt.
1: Aha.
3: Én egyébként sem szerettem a sok lekvár dúsan, uh-huh, nem vagyok ilyen nagyon, az már nekem nagyon cukros, tudod?
1: Aha, nagyon édes.
3: Igen, de például gombóc meg nagyon szeretem a szilvát, úgyhogy igen, ez a része nekem tetszik a mostani divatnak, hogy előkerülnek a finom régi dolgok, viszont az egyáltalán nem tetszik, hogy mindent egymásra öntöznek, és akkor ettől ez most ilyen viral lesz, meg mit tudom.
1: Igen, de a legnagyobb baj azzal, hogy mindent egymásra öntenek, hogy nincsen benne kiegyensúlyozottság. Nem rég jártam Olaszországban, és az olasz konyhának az egyik legfontosabb, talán a legfontosabb kitétele az, hogy legyen egyensúly. Ugye mondjuk egy pizzán a tészta azért nem annyira vastag, mert hogyha rákerül a paradicsomszósz és egybe megrágod, akkor ne azt érez, hogy csak a tésztát rágod nagyon sokáig, és hogyha nem tudom, ráteszel egy csomó sajtot, hogy lefolyik róla, stb., akkor már csak azt érzed, és nem érzed rajta a paradicsomot. Tehát összhangba kell, hogy legyen.
3: Én ki akartalak ám nagyon faggatni, mert hogy nemrégébb érkeztél meg Nápolyból, hogy édességet ettél egyébként?
1: Nem. Képzeld el, hogy nem.
3: Hát ezt nem szabadott volna kihagyni.
1: Ne, kihagytam, képzeld el. Elvitt engem a pizza és a tészta.
3: És tényleg annyira jó?
1: Tényleg.
3: Összetudod majd budapesti pizzákkal így hasonlítani?
1: Van olyan budapesti pizza, ami nagyon ritka, de mondjuk a legjobb pizzázókra lehet azt mondani, hogy össze lehet hasonlítani az ottaniakkal, aha, de szerintem Olaszországban a rossz közepes pizzázó is jobb, mint bárhol máshol.
3: Hát nyilván az alapanyag.
1: Igen.
3: És milyen feltétel?
1: És a rutin.
3: próbálkoztál?
1: Én nem igazán próbálkozok ilyen nagyon, ugye szerintem a magyar konyha sajátosság, hogy a fél méhűtőt ráteszik, tehát ilyen húsimádos a többi. Igen. Nem igazán jellemző ez Olaszországban. Margarita, tarárá, vagy sonka, vagy szalámi, és ennyi.
3: És nincs telepakolva.
1: És nincsen telepakolva semmiképp.
3: És mivel jó ízű a pizza, maga a tészta.
1: Maga a tészta, maga a paradicsomszó, sajt, ez tökéletes, nem érdemes semmi mással elmondani.
3: És mekkora a pizza?
1: Akkora, mint itthon.
3: Igen?
1: Akkora, mint itthon, igen. És nem igazán jellemző ez a szeletekre vágás. Tehát ott adnak egy pizzát, aztán.
3: Aztán te tépkeded,
1: aztán
3: vagy vágod,
1: vele. Igen,
3: ugye?
1: Igen.
3: Figyelj, azt még meg kell kérdezem, hogy kávét ittál-e.
1: Igen, nagyon erős kávéjuk van, nem biztos, hogy azoknak az embereknek való, akik így nyugodtan el akarnak szépen lassan kávézgatni, lefotózni, olyan élmény ott a kávézás, mint amikor kirendelsz egy feles pálinkát.
3: Tehát ilyen lórúgás.
1: Igen, tehát meghúzod, ennyi, mész tovább.
3: Oh.
1: De szerintem ez így tök.
3: Tehát nem egy desszert élmény.
1: Igen, tehát ez is a lényege valahol.
3: Hát valahol ez a lényege a kávénak.
1: Kávédesszertekben?
3: Kávédesszertekben? Hát ott a tiramisszu ellenél nagyobb virágsráger, úgymond. Tehát hát, azért nyerő volt a kávé a desszertben, nem?
1: Igen, igen. Hát kedves hallgatók, írjátok meg véleményeiteket 0630-3030-100-as SMS szám. Elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, sehova nem menjetek, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt balesetben, közölte a miniszterelnök vasárnap reggel. Magyar Péter a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy egy lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre melegedő busz érkezett, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Az autópálya érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés. Az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac,

0: elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 16-a vasárnap van, és 19 óra múlt, és folytatódik a regeneráció, amelyet Baranyi Roland készített, és amelynek témája a 2026-os év ország tortája volt. Már hallottuk őt beszélni a cukormentes torta nyertesével, illetve az Eprek hercege készítője is megszólalt, most viszont következzen a várva várt első helyezett.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: És hát elérkeztünk az idei 2026-os év győzteséhez, a bíbor fehér tortához, melynek megalkotója Balogh László van a vonal másik végén. Üdvözlöm, László, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és egy hatalmas gratuláció
5: ennek is. Üdvözlök, és a rádióhallgatókat is.
4: Ha jól emlékszek, tavaly már beszélgettünk, és szintén első helyezést ért el az önök tortája, tehát ez egy ilyen back-to-back címvédés, ha lehet így mondani.
5: Címvédés, igen.
4: Meséljen a tortáról, ugye bíbor fehér névre hallgat. Itt vannak előttem az alapanyagok, de szeretném, hogyha ön mondaná el, hogy hogy lehet ezt ízre elképzelni, mennyit kísérleteztek vele, meséljen nekünk egy kicsit erről.
5: Oké, tehát a versenykiírás az úgy szólt, hogy az idei tortára, hogy rögös túró és vagy tejfő felhasználásával kell egy tortát alkotni, és hát ugye ez adta magát, ezt egyébként a kollégák is nagyon szerették, több mint eddig bármikor, annyi jelenkező volt, tehát 60 jelenkező volt ebbe az évbe. Ennyi még soha nem volt. És hát a mi tortánk az úgy nézett ki, vagy úgy néz ki, hogy készítettünk egy nagyon jó felvertet, ami egy frangipán felvert, ami tulajdonképpen egy ilyen kevert rinzerhez hasonlít, csak van benne mandulaliszt, a vajat kell kihabosítani a cukorral, és utána kerülnek bele a poranyagok, ami tulajdonképpen mandulaliszt, meg keményítő, és a végén a tojások, meg folyékony tejszín kerül bele, tehát ez egy nagyon jó felvert, és ugye az is előírás, hogy 40%-át a tortának felvert kell, vagy hát a tészta állagú része kell, hogy legyen. Hát ebben beletartozhat a ropogós rész is, és hát ugye tejfölből, meg túróból dolgoztunk, és a gyümölcs réteg, ami belekerült, az egy bogyós erdei gyümölcs. Uh-huh. Ebből készítettünk egy ilyen zselé-szerű tölteléket, amiben került édes ribizli bor is. Ugye azt akkor tesszük hozzá, amikor a forrásból visszafele kezd hűlni a zselé, és akkor tesszük bele, és akkor gyakorlatilag elillan belőle az alkohol, az a kevés alkohol is, ami volt benne, tehát nyugodtan fogyaszthatják gyerekek is. És hát ugye ezt két réteget kenünk meg, négy lap van benne egyébként, négy ilyen frangipán lap, két réteget megkenünk ezzel a erdei gyümölcs zselével, és hát úgy még tejfölmusz kerül bele, illetve a rögös túró része is, és alul van egy ropogós réteg, ami egy ilyen breton kex, ből csináljuk, amihez mi a csokoládét meg nugátot teszünk, és ezáltal egy ilyen ropogós, amit el kell mondjak, az, hogy nincs hozzáadott liszt a tortába, tehát a gluténérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Nem mondom azt, hogy gluténmentes a torta, mert keresztszennyeződés ugye az elképzelhető, a műhelyben van liszt, de a tortában nincs.
4: Meg egyébként is a mandulaliszt az egy nagyon jó cucc. Ami nekem eszembe jutott, vagy összelogikáztam magamba, így laikusként ránézve a tortára, ez az erdei gyümölcs miatti erdei hangulat a torta tetején, ez egy gombára hasonlító dolog szeretne lenni?
5: Hát nem, igazándiból a tortába bekerülő erdei gyümölcs zselé, tehát ez a piros zselé, vagy hát inkább bíbor zselé, ezt csak rákenjük ecsettel a torta tetejét, és egy tükörglazúrral áthúzzuk. Tehát gyakorlatilag átüt rajta a tükörglazúrral, ami nem teljesen színtelen, hanem egy kicsit ilyen opálos, és ezt, a gomba még eddig nem jutott eszünk be erről, de...
4: Jó, akkor csak nekem.
5: Igen, és közepén van egy kihagyva egy ilyen kis kerek folt, és azt így van aztán felszeretve, ami még nagyon figyelemre méltó, a díszítő elem a torta tetején, ezek fehér csokoládé cseppek, amelyekre egy kis diafilizált málnaport szórunk, ugye ez egy fóliára van kinyomva, rászórjuk a málnaport, áteszünk még egy fóliát, és akkor szétkenjük ezeket a kis pöttyöket, fehér csokoládé pöttyöket, és akkor ezáltal lesz olyan, hát volt, aki ezt meg retek szelethez hasonlította. Tehát van olyan retek, ami egy kicsit círmos a belseje, tehát ahhoz hasonlít tényleg.
4: Önök szerint mi az, ami igazán megfoghatta ismét a zsűrit, tehát mi az, amire a legbüszkébbek ebben a tortában, kinézetre, akár alapanyagokra, mi az a dolog, amit, hogyha valaki megkóstolja, akkor meg kell, hogy jegyezzen belőle?
5: Igazándiból szerintem az, hogy kiegyensúlyozott, tehát harmonikus a torta, gyakorlatilag a tejfölmuszba citromot is teszünk, hogy a savak így rendben legyenek, és az erdei gyümölcs zselé az egy ellenpólus, ugyanakkor a tészta az nagyon jó szaftos, és a közepén a rögös túró az még szépen érződik, tehát szerintem minden stimmel így a tortával, és hát igazándiból a kollégámat dicséri, mert nálunk ez úgy volt, hogy januárban még vívottunk, hogy egyáltalán induljunk el a tavalyi sok munka után, aztán csak nem hagytak a fiam meg a kisorban szukásmester kollégám, és mondom, akkor jó, csinálunk egy házi versenyt, és akkor gyakorlatilag csináltunk három tortát, és abból kettő nagyon-nagyon pici változtatásokkal elindult a versenyem. És akkor az egyik ebből volt a fehér mámor, és aztán ez ugye át lett keresztelve bíborfehérre a verseny végére. A másik tortán pedig a Hungária volt, ami egyébként még negyedik lett a versenyen, szóval mind a kettő nagyon jó szerepelt.
4: Azt a mindenit, tehát akkor több torta is ért el önöktől helyezést.
5: Bizony, az első négybe kettő tortánk volt.
4: Azt a mindenit, gratulálok. És hogy nézett ki ez engem? Nagyon érdekel, hogy akkor mindenki előállt egy ízvilággal, kísérleteztek, és akkor a végén ott volt három torta, kóstolgatta igen, mindenki.
5: A kisztolán cukrászmester kollégám, ő csinálta ugye a fehér mámort, a fiam volt, aki egy ilyen túrós, epres, tejfős eperzselével dolgozott, az is nagyon finom volt, illetve hát a harmadikat az én ötletem volt, az volt a Hungária, abban elég sok innováció volt, tehát volt benne például pankomorzsa karamellizálva, akkor volt benne a tejfölkrémbe nem citromot, hanem verzsűt használtunk, ez ugye a zöld szőlőnek a kipréselt leve, akkor paprikaolajat használtunk a díszítésre, és hát a túró töltelék az meg egy ilyen stracciatella-szerűség volt, amivel vele kevertünk a túróba a csokoládéforgácsot, és a gyümölcs, az meg barack és barackpálinka volt ebbe, tehát hát az is nagyon, nagyon jó torta volt. Hát negyedszer.
4: Hogyha már kitértünk a baracpálinkára, a vers az eredményhirdetés után bontottak pezsgőt másodjára is?
5: Bontottunk, bizony.
4: De jó, de jó.
5: Nem is egyet.
4: De jó, nagyon jó. Hát kettőt kell ugye, mert back to back most már legalább kettőt.
5: Igen, igen.
4: Hogyha ízvilágra szeretném elképzelni, ugye az előző évi győztest azt megkóstoltam, ízvilágban hogyan tudnánk összehasonlítani a tavalyi győztes tortát és a mostani tortát? Kinek lehetne inkább ajánlani az idei tortát? Milyen ízvilágra kell számítani? Erről beszéljünk egy kicsit.
5: Hát a tavalyival ezt elég nehéz összehasonlítani, teljesen más világ. Az ugye az egy csokoládékrém, egy medzselé, karamell, tehát ez az ízvilág volt. Ugyanakkor ez az idei, ez pedig lenne ugye a verseny kiírásból adódóan a túró, a tejföl, a mandulaliszt. Itt is van egy kis karamelles mellékíz ugye az aljából, a ropogos részből, és hát ugye az erdei gyümölcs. Tehát teljesen ez egy sokkal könnyebb, az elkészítése is egyébként sokkal könnyebb, nem egy bonyolult a technológiája. Tehát a kettő tortát nem nagyon tudnám összehasonlítani, de hát az benne a jó, hogy mind teljesen különbözőek, és mégis ugye a harmónia, az egyensúly megvolt a tavalyi tortában is, és az idei is szerintem az a legnagyobb előnye, a legnagyobb erőssége, hogy harmonikus a torta, és eddig mindenki azt mondta, hogy hú, hát ezt tudná enni. Nem csak egy szeletet, hanem többet is belőle. Tehát könnyű, eteti magát, és tényleg finom. És nem az, nem édes, hanem inkább a gyümölcs jön, eddig csupa jó vélemény van róla.
4: Igen, már a előző blogban a harmadik helyezettel beszéltünk, ők egy epres tortát csináltak, és már akkor ugye így beszéltünk róla,
5: hogy... Igen, az eprek herceges Siófokról.
4: Így van, így van. És akkor beszéltünk már arról, hogy szerintünk nem igazán van már divatja annak, hogy valamilyen könnyed torta, ugye a Dubaj csokoládéval, stb., de kifejezetten mi itt a rádióban is annak vagyunk a híve, hogy a könnyed torta, tehát a nem túl édes tortákat szeretjük. Amire még nagyon kíváncsi vagyok a versennyel kapcsolatban, hogy önöktől már sokat vártak, mikor ismét megérkeztek a versenyre. Ugye hallottam, hogy ott élőben kellett elkészíteni a tortát. Emlékeztek-e önökre, hogy tavalyi győztes hasonló? Hogyan zajlott ez a folyamat? Milyen élmény volt?
5: Hát igen, ugye a tavalyi döntőből ugye voltunk mi, két tortával, tehát a tavalyi döntőből ott voltunk mi is megint, illetve még két kollega, a Freddy Krisztián és a szegedi Reuszukrászdából, a másik kollega is gyakorlatilag mi így hárman a tavalyi döntőben is benne voltunk, tehát gyakorlatilag már jól ismerjük egymást. És hát persze a megfelelő tisztelet egymás iránt az abszolút megvan, és a kollegialitás is, tehát teljesen meg is beszélünk dolgokat, hogyha valamilyen kérdés merül fel, tehát ez teljesen nincs rivalizálás, én azt gondolom. Azt, hogy most nekünk másodszor sikerült ezt behúzni, hát ez, hogy mondjam, megkérdezték, milyen érzés, hát szerintem piszok jó érzés, és hát nagyon örülünk ennek. De ez nem jelenti azt, hogy most ilyen nagyon kimondottan kiemelkedünk a mezőnyből, egyáltalán nem jelenti ilyesmit, hanem ez most nekünk szerencsénk is volt biztos, mert az ötlet nagyon jó volt, a kivitelezés nagyon jó volt, jól sikerült, és hát majd jönnek a kollégák jövőre, meg azután.
4: Arra lennék még nagyon kíváncsi, ugye említette, hogy a kísérletezés során volt felhasználva pankómorzsa, paprikolaj, tehát afelől nincsenek kétségeim.
5: Ez a másik tortában volt, ez a másik tortában
4: igen,
5: volt.
4: Igen, ugye a kísérletezés során, igen, a másik tortában. Tehát, hogy afelől nincsenek kétségeim, hogy van kreatív elszántság. Mégis nagyon szemet szúr szerintem nem egy... hogy mondjam, nem egy gyakori alapanyag a cukrászdákban a tejföld, de javítson ki, hogyha tévedek.
5: Igen, igen.
4: Mennyire gyakran dolgoznak önök versenyen kívül más tortákkal a cukrászdában tejföld alapanyaggal? Mennyire szokványos alapanyag ez?
5: Megmondom őszintén, hogy krémben még nem nagyon használtuk, de tényleg ezt, ma erről beszélgettünk is, hogy a túró az hagyományosan sokat használunk. Egyrészt ugye túros rétes, akkor túrótejszíntorta is van, tehát sokat használunk túrót. De a tejföld az ritkában. Ugyanakkor ez most kiderült, hogy a tejszínt, ugye csináltunk már persze tejföllel sok mindent, például tésztákban használtunk tejfölt, vagy hagylatban, tejfölfagylat rendkívül finom. Már tejföl muszt is csináltunk, de így most a tejfölből csináltunk például egy nagyon jó fehér csokoládé alapú tejfölös muszt, vagy csináltunk egy tejfölös felverhető ganást, és ezek nagyon jól működtek. Tehát azt gondolom, hogy felfedeztük magunknak a tejfölt, és innestől kezdve több mindenben fogjuk használni, mert igazándiból egy nagyon magyar alapanyag, tehát abszolút Közép-Európára jellemző, és a Kárpát-medencére, és mint ahogy a rögös túró is egyébként, és örülök ennek, mert ez egy, tehát például sokkal jobb vele dolgozni, meg jobb végeredmény született, mint mondjuk egy joghurttal. Legalábbis én így érzem.
4: Igen, és a beszélgetésünk során most pont eszembe jutott, hogy nagyon magyar dolog is lehet ez a tejföl, ugye ki az, aki nem evett még túrógombócot cukrozott tejföl a tetején, tehát ez mindenkinek megvonja, hogy a tejföl az működhet édességbe. Záró kérdés szerintem nagyon alkalmas öntől megkérdeznem, hogy fiatal cukrászoknál, ugye így egy back-to-back címvédéses győzelem után, mi lehet a sikernek a titka egy ilyen cukrászversenyen? Mi az, amire leginkább oda kell figyelni? Önök mire figyeltek oda a legjobban? Mi az, amit leginkább elkövettek annak érdekében, hogy győzelem legyen a vége? Mire figyeljenek oda a fiatalok?
5: Hát, ugye nálunk is ugye azért azt el kell mondjam, hogy a főkolompos az a fiam volt, a Valog Zoltán, aki tehát nem hagyta kiülni a vasat, addig ütötte, hogy újra elinduljunk, és hát újra meg is győzött, elkezdtük ezt a házi versenyt, aztán hát ugye arra kell figyelni, hogy az ember milyen anyagokat használ, hogy a versenykiírás nagyon fontos, hogy végül is miről szól az adott évben a Magyarország tortája, és hát a szaktudás, az alapanyag használat, a technológia, amit alkalmazunk, ez mind nagyon fontos, és én csak biztatni tudom a fiatalokat, hogy versenyezzenek. Tehát például a cukormentes tortánál a kollégák Balatongyörökről, ők tényleg fiatalok, és nagyon elhivatottak ők is, és örülök az ilyeneknek. Tehát én, hát ugye én már azért az idősebb korosztályba tartozom, de hát jönnek mellettem fel a fiatalok, és ennek nagyon örülök.
4: Kedves László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Még egyszer szeretnék gratulálni a címvédésre, és a jövőre vonatkozóan pedig azt kívánom, hogy egy év múlva megint beszélgessünk, és akkor pedig legyen egy triplázás.
5: Rendben. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Jaj, de jó a habos sütemény, üdvözöllek titeket ismét, kedves rádiódik hallgatók, ismét a regenerációt halljátok Kökény Annával és Baranyi Rolanddal, torta szakértünk mi ketten. Mi a véleményed a győztes tortáról, mennyire a te ízvilágod, mit szólsz, hogy dupláztak, címet védtek back to back, Real Madrid tudta ezt eddig megcsinálni a Paris Saint-Germain tavaly futballban, most pedig a gyulai kézműves cukrászda tudta elérni ezt az eredményt.
1: Nekem figyelj, tudod, mi jut erről eszembe? Hogy mondjuk értelmet csináltam, mondjuk 100 vadas marha ragút, és hogy szerintem kétszer nem volt ugyanannyi néző, ugyanannyira tejfölös, ugyanannyira borsós, mit tudom én, hogy ugyanannyira hagymás. Biztos nem is tudnám kétszer elkészíteni, szóval, hogy mekkora szakmai alázat kell ahhoz, hogy ugyanúgy el tudja készíteni a cukrász azt a tortát ekkora nyomás alatt, mert azért ott már hatan vannak a döntőben, és hogy meg is kell védenie a címét. Mert azt gondolnám, hogyha indulnék egy akármilyen versenyen, ami életem álma, és akkor megnyerném, akkor azzal úgy elégedett lennék, tudod? Hogy az egy nagy dolog, és csinálnám tovább a szakmámat. De hogy milyen jól jön ez ki, hogy addig a fia nem hagyta békén, hogy induljunk újra apu ezen a versenyen, az, hogy valakinek a gyereke mondja, és ő adja neki az erőt ehhez. És ami érdekesség, hogy nem, ugye csináltak ugye hármat, apa, fia, meg még egy munkatárs, és végül is a fiúnak a kreációja nem került versenyeztetésre, hanem a másik kettő. Szóval ő érezte, hogy ha hárman megpróbálják, akkor abból ki fog valami jósulni. Szerintem hatalmas dolog. Egy országos versenyt egymás után kétszer megnyerni, nagyon nagy dolog, nagyon nagy elszántság kell hozzá, és hát nagyon kell szeretni a szakmájukat. Egyébként mondtad, hogy mit szólok az ízekhez. Hát amint azt már említettem, hogy nekem biztos nem az lenne az első, hogy a túróhoz meg a tejfölhöz nyúlok. És amit nagyon megkívántam, miközben hallgattam az interjút, hogy tejfölös fagyi. Hogy az milyen? Mi még soha nem ettem.
0: El tudom képzelni, szerintem egy kis cukor hozzáadásával nagyon hasonlít hat azokra a fagylajtokra, mint például a joghurtos málna, tehát az a fajta ízvilág, ez a nagyon teljes joghurtos cucc szerintem. Ugye itt a zsírszázalék, ami leginkább, tehát közel lehet azt hozni. Igen, a nagyon. Joghurtos állakhoz.
1: Igen, joghurtból és tejszínből lehet egy tejfölízt kivonásolni.
0: Igen, igen, valahogy kihozni. Igazából. Amit én hozzátennék, ezt már szerintem többször elhangzott itt a regenerációban, mikor beszéltünk a cukrászatról, és mondjuk a szakás szakmáról. Nekem az a határozott véleményem erről, hogy a cukrász szakma az sokkal nehezebb. Nem lebecsülve nyilván a szakácsokat, mert először főzzünk egy olyan ételt, mint ők, aztán mondjuk el, de mégiscsak azt gondolom, hogy ha valakinek megvannak a megfelelő alapanyagai, konyhai gépei, egy jó kése, stb., akkor az inkább mérnöki munka, mint a cukrászat, vagy inkább egy olyan dolog, amit meg lehet oldani, tehát x gram alapanyagot ekkor és ekkor tegyél bele egymás után a serpenyőbe, ennyi ideig, kavard meg, tegyél hozzá, amit szeretsz, és akkor abból a végén lesz egy vállalható, ehető sertés pörkölt. Lesz a végén. Na most ezt csináld már meg egy dobostortával.
1: Nem tudod, mert nem lehet feljavítani. Tehát biztos nekem is volt már olyan, hogy főzöm a pörköltet, és fél időbe jut eszembe, majdnem kész van, hogy mondjuk nem sóztam meg. És ezen tudok javítani. Mert meg tudom sózni, még mindig valamennyit fel tud szívni, vagy sósabbra csinálok kicsit a tésztát, stb., de azért egy tortával ilyet nem lehet ilyen bakit csinálni. Tehát egyértelműen az tényleg 100%-ra kell csinálni egy ilyen tortát. Amúgy én annyira várom megint a 20-át, hogy meg tudjam ezt kóstolni, mert annak ellenére, hogy nem biztos a kedvenc ízem a túró, azért meg fogom biztosan kóstolni. Főleg, ami engem nagyon izgat, ez a felső réteg, ebbe került valamilyen bor kipárologtatva, most nem ugrik be, de az is valami piros gyümölcs, És ez nekem nagyon tetszik.
0: Nekem is jött eszembe, de jól hangzott.
1: Igen.
0: A tavalyi évi tortáról beszéljünk egy kicsit.
1: Bármennyit beszélhetnék.
0: A bármennyit. BGC stílus gyakorlat. Nagyon sok tortát ettem életembe. Nagyon szeretek most a TikTok trendek miatt ezekbe az új cukrászdákba elmenni, kóstolgatni, érdekes dolgokat kipróbálni. Nagyon sok mindenre árérték arányba sajnálom a pénzt, de hogyha azt mondják, hogy fú, ez egy nagyon jó tortaszelet, 3450 forint, azt mondom, hogyha tényleg ennyire jól és jól néz ki, és jók az ízek, meg lehet egyszer kóstolni mindegyik ízből egyet, stb. Tehát nagyon sok jó tortát ettem, de ez a tavalyi győztes BGC stílus gyakorlat, ez egyszerűen elfelejthetetlen, annyira finom volt, vizuálisan is elképesztően megkívánod, mind ízekbe annyira kiegyensúlyozott, ez eszméletlenül jó torta volt az.
1: Igen, és kiemelte a dobostorta erényeit, úgymond, a csokoládé ízt.
0: Igen, és ezt a dobostorta tetején, ezt a nagy, hatalmas, amit rágni kell és beleragad a fogadba, ez pedig annyira jó érzékkel, csak így
1: belecsempél.
0: Így van, belecsempészt.
1: Illetve a dobostortának szokott az baja lenni, hogy száraz. Uh-huh. Tehát kiskorom óta tudom, hogyha anyukám dobostortát vett nekem, akkor gyorsan málnaszörpöt is kértem, mert szóval itt viszont ez eltűnt, ez a szárazság. Nagyon élvezhető volt ez a torta. És ami egyébként a most a 20-án majd meg lehet kóstolni ezt a bíborfehér, ugye, névre hallgató tortát, mert most pont árat említettél, hogy 20-án az ára az rögzítve van, tehát nem tudják ilyen drágán, hál' Istennek, ha tudom, 1790 forint lesz egyszer, valami ilyesmi. Uh-huh. Szóval ezért egy tűrhető áron lehet majd ezt megkóstolni, és azért ne felejtsük el, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, hát én szoktam enni 800 forintért is süteményt, lehet.
0: Nem ilyet.
1: De ilyet biztos nem. Mert itt olyan alapanyagok vannak, nem használhatnak semmilyen port hozzá, semmilyen késztermék nem kerülhet bele. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy tojás, mandulaliszt talán, uh-huh. vagy nem ebbe volt, már nem
0: mandulaliszt.
1: Is tudom. Mandulaliszt, valódi mandulaliszt, valódi túró, tejföl, szóval itt nem arról van szó, hogy megfogtak egy port, aztán kikeverték.
0: Így van, így van. És most, hogy hallgattam a Balogh Lászlót, hatalmas szakembernek tartják egyébként, nyilván, mint a mellékelt ábra mutatja az is, tehát akivel előtte beszélgettem, harmadik helyezett, és akivel még azelőtt beszélgettem, hogy a cukormentes torta győztese, megalkotója, mind a ketten említették őt, és ugye mutatja is a mellékelt ábra két győzelem. És ahogy elmondta a kísérletezésnek a folyamatait, tehát hogy ott dolgoztak karamellizált, pankó morzsa, paprikaolaj, mandulaliszt, túró, tejföl, mi volt még ebbe, erdélyi gyümölcsök, stb. Tehát annyira kreatív dolog ez egyébként, és ők annyira jól megfogják azt az arányt, ahol még nem viccesen van túl bonyolítva a dolog, hanem finom.
1: Igen.
0: Tehát, hogy illik. Tehát ez egy művészet.
1: Igen.
0: Lehet mondani, hogy ez egy művészet.
1: Képzeld el, hogy itt nem egy fiatal emberről beszélünk.
0: Igen.
1: Azért már benne van valamennyire a korban, nem öreg ember, tehát ő már elég régóta műveli a szakmáját, jól műveli, kreatívan, és még mindig nem éget ki. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ő nem csak versenyeken indul, hanem nap mint nap ő süt, kinyitja a boltját, és ott készülnek a termékek. És ez tényleg azt jelenti, hogy neki a szenvedélye, ez valahol egy szerelem. Hogyha ez nem tud kihűlni, ez a dolog, ennyi-ennyi éven át. Sőt, annyira szenvedéllyel csinálta a munkát, hogy még a fia is ugyanezt akarja
0: így
1: csinálni.
0: Van. És amit még fontos elmondani egyébként, hogy a cukrász szakma az nem tudom, ilyen cukrász verseny reality show műsorokban, nem tudom, a kereskedelmi tévéken is látszik, meg egyébként van cukrász ismerősöm, tehát hallottam tapasztalatokat és élményeket. Kívülről lehet, hogy úgy látszik, hogy jó, akkor van egy habom, ezt szépen megkenem a tésztát rá, stb., hogy a tésztára rákenem a habot, és akkor kidészítem, és csokoládé, stb., és mennyire aranyos, de azért ez egy nagy meló. Bizony. Tehát egy jó cukrászdában, nem tudom, x liter, kilogramm csokoládé habot, nem tudom, kikeverni, tejszínt, ez egy hatalmas munka.
1: És rutin.
0: Igen, rutin, és amellett, hogy kell hozzá érzék, kifinomultság, azért ez fizikailag, tehát az embernek az agyát, a kreativitását, a fizikumát, az ízlését, tehát mindenét megdolgoztatja ez a
1: így
0: szakma.
1: Van, ez így van, így van. És hogy mennyi önbizalom van ebben, képzeld el, mennyire bíznak magukban. Én láttam belülről egy cukrászdát, ahol készítik a süteményeket, cukrászüzemet, és amikor belerakták a hozzátevőket, mérik ugye a hőfokot, stb., hogy melyik rétegnek milyen, hogy nem kóstolják meg. Én azon akadtam ki, hogy ott dolgoztak 8 órán keresztül, és egyszer nem láttam, hogy megkóstolja és elgondolkodik. Annyira biztos önmagába. Tudja, hogyha ennyi kakaót, ennyi cukrot, ennyi tejszínt rakott bele, akkor az olyan lesz.
0: Igen, és hogy nem 250 kiló minden cukrász, tehát én azt elhiszem, hogy a gyorséttermi dolgozók már ránézni nem bírnak a hamburger húsra, mert de hát a cukrászdában annyira nincsen, tehát olajszak, stb., hanem az egy olyan, megcsinálod a saját kis tortádat, aztán hogy bírod, hogy nem kóstolod?
1: Amúgy nem kóstolják, és erről van egy jó sztorim, hogy ott voltam, amikor készítették az egyik tortát, és valami változott akkor a gramba, hogy, mert ez kézed megvan adva, hogy egy szelet hány grammos kell legyen, az mekkorára kell felvágni. És az egyik tortát mondjuk nem is tudom, hogy 12 szeletre kellett vágni, egy kisebb tortát, és akkor nem annyira vágtak, hanem 8, tehát, hogy már nem lehetett belőle a normál méretet kihozni. Egy nagyon finom csoki musz torta volt, és rosszul vágta fel a rendeléshez az egyik srác, mert akkor változott valami. Tehát, hogy máshogy kérték a vágást, és tudod, mit csinált? És nekem adta.
0: Mondta,
1: hogy rosszul vágta fel a torta. És ez én olyan boldog. Tehát eszébe se jutott az, hogy oké, akkor ezt most nem dobjuk ki,
0: flörtölni,
1: hanem haza, de nem, hogy hadd, de hogy fiatal gyerek.
0: Ja, bocsánat.
1: Hogy nem vitte haza, érted? Tehát ez annyira igen, már igen. Nem érdekli őket a sütemény, mert annyit láttak, hogy mondta, hogy jó, akkor elvisz, neked adom szíves. Úgy örültem neki, mondom. Egy nagyon finom csoki musz torta volt. Szóval igen, mindenben van rutin, amit az egyik ember irigyel a másiktól, az a másik megunja, sőt, van, aki bele is fásul. Hát Balogh László nem fásult bele. Meg tudod, mi tetszett még nekem nagyon az interjúban, amit hallottam? Hogy azt mondta, hogy amikor hatan álltak, a legjobb 6 ott állt, abból 3 a tavalyi versenyben is ott állt. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Magyarországnak van minimum 3 olyan kiváló cukrásza,
0: akik kiegyensúlyozottan teljesítenek.
1: Így van. És ezt jó volt hallani.
0: Záró kérdés, Anna. Mi kerülne a te tortádba, ha elindulnál egy ilyen versenyen? Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a közönségnek szerinted.
1: Hanem nekem?
0: Hanem te, hogyha megalkothatnád a saját tortádat, amit kifejezetten te szeretnél megenni, és már nem is nagyon szívesen adnád oda a zsűrinek se, akkor milyen tortát készítenél egy ilyen versenyre?
1: Nagyon belekérdeztél, Roland, mert éppen egy vállalkozáson gondolkodom, és kellett terveznem hozzá torta ízeket. És a legszimpatikusabb nekem ezek közül, amit kiötlöttem, ez a mangó csilis sütemény, és mert abban meg szeretném idézni Frida Kahlót ebben a süteményben, tisztelgés előtte, és én azt hiszem, az egy mangós csilis sütemény lenne, amit én készítenék.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, nekem azt tetszik.
0: Jól hangzik egyébként. Illik hozzád ez a bizarr elképzelés.
1: De figyelj, ez most menő, amúgy ilyet, mert te vagy fiatal, te hallod, köszönöm. Hogy ilyen amúgy készül? Ebből valamelyik alapanyag divatos?
0: Nem. Egyébként nem.
1: Talán a mangó.
0: A mangó az divatos, de nagyon sokan nem szeretik a mangót. Így magát.
1: Komolyan?
0: Igen, tehát magát a gyümölcsöt én most nagyon sok mindenkitől hallottam azt, hogy magát a gyümölcsöt nem szeretik.
1: De furcsa.
0: Mindenkinek az a véleménye, hogy legtöbb Magyarországon kapható mangónak ilyen szappan íze van. Aha. Te hallottad már ezt a,
1: nem, mert én
0: ezt
1: nagyon
0: a kifejezést szeret. A mangóról?
1: Én akármennyi mangót képes lennék elfogyasztani, csak egyrészt hát nem egy olcsó gyümölcs, nem mindig érett, meg nagyon idegesít, hogy a
0: lehet,
1: legtöbb
0: hogy az
1: részét
0: fontos,
1: a mag...
0: hogy érett legyen.
1: Hát igen, igen. Hogy a legtöbb részét a mag teszi ki a mangónak. Szóval idegesítő enni, tudod?
0: Igen, turista csapda.
1: Igen, akkor lenne jó, hogyha nem lenne benne mag, bár létezik ilyen mangó, és sokkal nagyobb is, mint amit mi szoktunk látni, úgyhogy ha valakinek van terem otthon ilyen mangója, az írjon nekem, és akkor megveszem tőle, mert olyat nagyon megkóstolni.
0: Kedves Anna, köszönöm, hogy elmondta terveidet, és értékelted a tortákat.
1: Nagyon várom a kóstolást, köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, küldjetek nekünk mindenképpen SMS-t a 0630-3030-100-as telefonszámra. Nagyon várjuk az SMS-eket, hogyha nem tudtok SMS küldeni, mert nincs pénz a kártyátokon, akkor küldjetek egy SMS-t, hogy mennyit töltsünk rá fel. Ez volt a Regeneráció, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!
2: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: girls.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható. A szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartossá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os

0: többlet halálozást regisztráltak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Lóban. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet. Már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
2: Szabad-e énekelni?
1: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok. Nem jó a fűtés.
2: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhuu!

0: földet.
1: Drága kicsi angyalkáim, köszönöm az éneket. Egy kicsikét vidította a szomorú szívemet. Úgy szégyellem, úgy röstellem bánatom, ha kiderül, de kinek is mesélhetnék, mit tegyek így egyedül.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt balesetben, közölte a miniszterelnök vasárnap reggel. Magyar Péter a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy egy lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre melegedő busz érkezett, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Az autópálya érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcsmaradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a 1,5 fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

fucking man.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható. A szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Díknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
0: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked.
5: Rádió Dík 100.3 Romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Gondolom sok hallgatónak azzal telik a hétvégéje, hogy mindenféle tehetségkutatókat néz, hallgat, és tényleg izgalmasak ezek a tehetségkutatók, ami nekem nagyon feltűnt, hogy mostanában, bár régebben is így volt, de most nagyon látványosan, nagyon sok roma versenyző jut tovább a különböző fordulókon. Most úgy gondoltam, hogy akkor erre rácsatlakozva a mai vendégem is olyan ember, egy olyan énekes, aki tehetségkutatóból ismerhet a nagy közönség. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Burai Renátot. Szia!
6: Sziasztok!
5: Egyébként figyelemmel követed ezeket a tehetségkutatókat most?
6: Hát, szó-szó.
5: Van, amikor ráérsz,
6: belenéz. Inkább utólag nézem vissza, vagy amit a TikTok ugye így feldob.
5: Hányba voltál te?
6: 2019.
5: 2010, az utolsó nyugodt év, tudod.
6: Igen,
5: a COVID előtt. És hogy jött neked, hogy jelentkezel oda? Már régóta énekeltél, vagy ez egy, mondta a család, hogy énekelj?

0: hogy történt ez?
1: Hát igazából dolgoztam egy időben a Kálai Sanderszal, és mentünk ugye a dalba, és hát az Eurovízió, akkor még Eurovízió volt. Ugye benne voltunk még az Eurovízióba, és akkor a Sanderszal sok fordulón mindig továbbítottunk, ugye, és minden fordulót megünnepeltünk.
0: Oké,
1: akkor...
0: okay, mit jelent ez, hogy a Sanderszal voltál?
1: Ja, nem úgy.
0: Jó, értem, de hogy ketten énekeltetek.
1: Én vokáloztam neki, bocsánat, okay, igen, nem fejtettem
0: na. ki. Nagyon jó. Tehát akkor te vokáloztál neki, és akkor így mentetek tovább az Eurovíziós fordulókon.
1: Igen, igen, okay. igen, és akkor mindig a csapattal, ugye, ahogy tovább jutottunk, volt ünneplés, és mindig felmentünk hozzá, és ugye volt egy dobozgitár mondjuk, vagy én vittem egy gitárt, és ugye énekeltünk, és ott rengeteg tévés volt egyébként, jöttek el ilyen tévés arcok az RTL-től is, TV2-től is, és akkor volt egy srác, aki onnantól kezdve folyamatosan, hát most ilyen jó értelemben mondom, zaklatott, hogy jelentkezz.
0: Megjegyzett magának, igen, hogy te igen. egy jó torkú srác vagy magyarul.
1: Igen,
0: hogy
1: jelentkezzek. Én őszinte leszek, én nem nagyon hittem ebben az egészben, mert ugye hallottam is dolgokat, már akkor is, és úgy voltam vele, hogy hát, mondom, jó, mindig toltam, legalább vagy 2-3 évig. És akkor már javában hajóztam ilyen óceánjáron, és kifogtunk egy nagyon rossz szerződést. Ilyen, nem akarom mondani, hogy melyik társaság, meg hogy melyik hajója, mert nem akarok bántani senkit, de hát tiszta csótányos volt a hajó, meg minden. És akkor az impresszárral is beszéltem, a magyar impresszárral, hogy lehet ide kiküldeni, és fogtuk magunkat, és egy hónap elteltével felmondtunk, és hazajöttünk. És na, akkor hát. Pont ment ugye az X-faktor, és pont akkor is az volt, hogy menjek már el. És akkor is mindig azt mondtam, hát kicsit link voltam, mert azt mondtam, hogy megyek, de végül sosem mentem. És akkor ugye így alakult ez a hajós történet, hazajöttem, és már amikor jöttem hazafele, akkor írtam a srácnak, hogy na akkor úgyis ez így alakult, és hogy itthon ragadok, akkor miért ne, akkor most bemegyek tényleg. És akkor már a srác se hitte el, hogy komolyan beszélek, aztán elmentem végül. Minden fordulóban azt éreztem, hogy jó van, úgyis csak eddig.
0: Várjál, ne menj ennyire előre. Ja. Oké, elmentél. Te már akkor tudtad, hogy ki lesz a zsűri?
1: Igen, igen. Hát ugye az azért ritkán változik az X-faktorban mondjuk.
0: Hát azért változik.
1: Hát inkább a csajokat cserélgetik szerintem.
0: Igen. Hát, tehát ott volt Laci
1: az ott
0: Gáspár Laci, ja. ugye? Ő az ilyen törzsi az egész zsűrinek.
1: Most már igen.
0: Ugye?
1: Ja.
0: És kik voltak akkor a többiek?
1: Puskás Peti.
0: Peti, aha.
1: A Baj Alex.
0: A Baj Alex.
1: Ja. Meg Dallos Bogi. Azt hiszem, ugye, aki a Puskás Petinek lett a
0: felesége.
1: Így van.
0: Te figyelj már, amikor egy énekes, jófülű, jó torkú énekes egy Baj Alexnek énekel, azt hogyan tudod megoldani? Mert nagyon megosztó dolog ez. Én elfogadom, hogy aki nem tud annyira jól énekelni, virtuóz módon, az is nagyon értheti a zenét. Tehát azt, hogy mi a jó, mi a rossz, én is meghallom, én se tudok énekelni.
1: Persze, hát érezzük a zenét, ugye?
0: De milyen, neked voltak ezzel valamilyen, tehát hogy valami kellemetlen érzéseit, hogy egy olyan ember zsűriz, aki nem biztos, hogy azon a szinten énekel, mint te?
1: Hát, vagy inkább nem is így mondanám, inkább azt mondanám, hogy más, teljesen ugye más a stílus. Na most ugye megosztó, talán ugye egyértelmű, hogy a Gáspár Laci járt legközelebb hozzám
0: hát
1: szakmailag, meg maga az, hogy milyen ízlésünk van a zenébe. Ettől függetlenül egyébként pont érdekes, mert a mentorházban Baj Alex az, aki azt mondja, hogy akkor áteneklek, hogy vinni kell az élősóba.
0: Na hát.
1: Szóval elég érdekes. Most az, hogy valaki milyen stílust képvisel, például én amúgy edzéshez rockot hallgatok, pedig az életemben nem nagyon énekeltem.
0: Tehát nem volt rockot. Kifogásod ezzel ellen.
1: Aki hallja jót, az hallja. Aki meg nem hallja, az nem hallja.
0: Én azért kérdeztem ezt. Egyébként én nagyon szeretem a Alexnak az első dalát, amivel ismert lett. Ja. Ez a Kedvesem. Én nagyon szerettem amúgy ezt a dalt. Azért kérdezem, mert az olyan sokszor szóba jön, hogy az Alex mit keres ott, meg hogy ő nem olyan jó hangú. De azzal viszont én is egyetértek, hogy akinek jó a fülem, az meghallja a jót, sőt tudja támogatni és mentorálni is.
1: Igen.
0: És milyen volt a kapcsolatod Lacival?
1: Hát, jó volt, jó volt.
0: Mert a felvételeken én azért persze titokban most néhány felvételt visszanéztem, és azt láttam, hogy nagyon-nagyon szorít neked, amikor énekelsz. Ő nagyon figyel téged, ő nagyon rád feszült egyébként. Nem tudom, ezt visszanézted, de hogy ez így volt.
1: Igen, néztem vissza, ugye vannak vágóképek a produkció alatt is, hogy ugye őt mutatják. Most mit mondjak?
0: Nem érezted a támogatását?
1: De
0: mondhatod őszintén, hogy mi történt, mert ez ugye 2019.
1: Ja, beszélhetek amúgy róla.
0: Én bevallom neked, hogy én nem néztem végig ezt a tehetségkutatót. Mm. Tehát most vissza kellett néznem.
1: Én inkább akkor úgy mondanám, hogyha már így tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy nem személyes jelleggel mondanám ezt, hanem úgy akár az összes mentorra, vagy akár így a műsorról beszélnék inkább, mert én egyébként nem éltem meg olyan pozitívan, hogy őszinte legyek. Nem akarok annyira lázadósa lenni, vagy panaszkodni erről.
0: Igen.
1: Én úgy gondolom, hogy az, hogy tehetséget keresünk, ez így nem tükröződik vissza ezekből a műsorokból, legyen szó bármelyikről egyébként, nem csak így az X-faktorról. Szerintem sokkal inkább üzleti jellege van most már ennek is. Inkább arról szól, hogy kitermeljünk előadókat, akiket a következő évadig kifacsarunk, elvisszük falunapra, elvisszük ilyen-olyan rendezvényre, levesszük belőlük a százalékot, amit illik, meg kell, meg sajnos. És utána mint egy, mit tudjam én, egy dobozos tej, ami elfogyott a kávéhoz, kidobjuk a kukába, és akkor következő vásárlásnál meg megint behozunk. Meg ugye...
0: De érdekes, hogy azt mondod, hogy kitermeljünk előadókat, mert mi nézők meg néha azt érezzük, hogy pontosan arról van szó, hogy kitermeljünk nézettséget. Tehát, hogy nagyon rövid időre szól, ilyen fellángolásszerű,
1: így van.
0: Néha, hogy ki jut tovább, és ki nem.
1: Hát ugye én vendéglátós zenész vagyok mai napig egyébként, mert ugye a kenyerem a zene, és én tökre azt hittem, amikor benn voltam ott, hogy főleg amikor ugye már a top 12-t elértem, úgy voltam vele, hogy na hát akkor innen már azért csak fog történni valami velem, ami mit tudjam én felrak a színpadra, és nem kell többet az étterembe ülni, és úgy zenélni. De nem történt meg ez az áttörés, pedig tényleg nagyon akartam, nem linkeskedtem el, mindig készültem, de visszafele nem kaptam meg ezt. Szóval inkább így fejezném ki azt, hogy mi történt ott ezzel így.
0: Tehát
1: nagyjából...
0: ahhoz képest, hogy amennyire szépen meneteltél előre, ahhoz képest nem kaptad meg azt a típusú támogatást, amire számítottál. Hát, ha nem is anyagi, de hogy szakmai, ne, emberi.
1: Anyagi az nem. Egyébként tényleg ez a tehetségkutató, bár mondjuk most látszik is, hogy ugye nagyon fiatalok vannak, bár most már csak bent, mert... ez igazából egy felnőtt embernek, aki dolgozik, és mondjuk esetleg eljut idáig, annak egy nagyon nagy vízválasztó, mert a munkahelyét ott kell egy idő után ugye hagynia, mert a tévé teljes mértékben rendelkezni akar az idejével.
0: Aha.
1: Szóval én is így jártam például, hogy vendéglátó zenész voltam egy étterembe a Nyugatinál, és tökre örültem, meg beköltöztem abba a lakásba, hogy egy hónapot laktunk bent, azt hiszem kb. Nem akarok hülyeséget mondani, és, de közben semmi anyagi bevétel nem volt. Na most ott elszórnak olyan pici morzsát neked, amilyen picit el tudsz képzelni, és az nem, hogy egy hétre, két napra nem elég, amit kapsz egyébként. Ugye az egésznek
0: tehát, hogy ott vagy a mentorházban, vagy ott, nem tudom, hogy hívják ezt, de hogy ott magadat kell eltartani magyarul.
1: Igazából kapunk ugye étkezést, az egészségkonyha volt a támogatója, meg nem tudom, hogy most minden évben szerintem...
0: Tehát kaját kap az ember, meg
1: igen,
0: van hol
1: kaját
0: lennie.
1: Kap, meg van hol lennie, meg ugye egész nap azért egy buszba utazgat, megy a próbákra.
0: De már az otthoni számládat, banki hiteledet, hát albérletedet, a családot
1: eltartani,
0: ugye?
1: Vége.
0: És tudod, ez miért nagyon furcsa, mert általában mindig azokat akarják a műsorban kiemelni, akiknek rosszabb az anyagi helyzetük, hátrányos helyzetből jöttek. Igen. És akkor ez egy ellentmondás valahol. Mert pont az nem tud talpon maradni. Igen. A végéig.
1: Hát jó, de most ha megnézzük, nem is tudom, azért viszonylag általában fiatalok nyerik. Nem tudom, régen volt ez. Én megmondom az őszintén, nekem az első 3 Megasztárba voltak énekesek, meg talán az első 2 X-faktorba. Talán így Takács Nikolász, és szerintem ott bezárt a kör. És bocsánat mindenkitől. Már mondjuk a Gigi ugye a Megasztár 5-be volt, meg a Megasztár 4-be vannak az Attilái. Na, inkább akkor úgy mondom, hogy így Giginél zárult be nekem a Megasztár, az X-faktor meg a Nikolásznál. És akkor így mondanám, mert azért a Megasztárba, meg amúgy most is megy például ugye a Megasztár, és szerintem ott azért erősebb mezőny van, mint az X-faktorba.
0: Én bevallom, hogy én keverem a két adást, mert a múltkor is tudom, hogy szombaton néztem az egyiket, és mondom, a múltkor sokkal jobb volt, aztán rájöttem, hogy szombaton, és majd vasárnap lesz a másik. Yeah. Amúgy tudod, mi az érdekes, hogy igazából ennek az országnak az egyik, szerintem aki legenda lesz, vagy már az élő legenda, azt igazából a legelső ilyen nagy tehetség kutató Megasztár termelte ki, és ez az Olái Bolya.
1: Nagyon jó ő is.
0: És ez milyen, hogy belenyúltak rögtön az elején?
1: De azt kell megnézni, hogy az elején például a zsűri is azért egy Presser Gábor volt, meg egy Soma. Azért ott azok tényleg igazi előadók voltak, és nem akarom bántani.
0: Nem, teljesen igazad van.
1: Se a Lacit, senkit, mert a Laci is például egy régi eresztés.
0: Nem is előadó, hát azért ő egy rendező, egy zeneszerző, musicalt írt, azért nem akárki.
1: Most amikor ilyenek válogatják be, és szerintem az elején még nem látták annyira szerintem a tévénél se át, hogy ebben mekkora üzlet van, hanem szimplán szórakoztató műsorként fogták fel, biztos vagyok benne, hogy nem volt annyira manipulatív, mint amennyire most.
0: De egyébként ezzel hatalmas dolgot mondtál, hogy mivel ő nem egy szimpla énekes, a Presser, hanem tényleg egy színházi ember, egy író, zeneszerző, a válogatási időszakban lehet, hogy neki jobban rá volt a füle, hogy ki az, aki ide való. És ezt mutatja a történelme ezeknek a kutatóknak, hiszen tényleg ilyenek jöttek el, mint egy Olái Bolya is.
1: Így van, megint csak azt tudom mondani, hogy például egy ilyen régi generáció zenésze, dalszerzője, az sokkal inkább az értéket fogja keresni, mint egy, most nem akarom bántani, valamelyik az X-faktorban van ez a zsűri, most ez a Milán, vagy nem tudom meg most.
0: Ő egyébként mit csinál? Én nem ismerem őt. Hát itt látom, nem tudom.
1: Előadó elvileg ő is, de beraknak egy ilyen fiatal gyereket.
0: Szóval egy énekes
1: gyereket,
0: fiú, ugye?
1: Igen, beraknak egy ilyen fiatal gyereket, aki igazából csináltak 2 slágert, és az ilyen egetrengetőt ment, ugye a Szikora Robi, nem tudom azáltal. És akkor hirtelen ez a srác, vagy akár a... Tényleg nem akarom bántani, meg hogyha esetleg hallgatni fogja, bocs Manuel, de a Manuel se raknám be zsűrinek. Miért rakok be egy ilyen fiatal gyereket, aki tényleg nincs, még be se járta azt az utat, amit be kell járni, és akkor ő eldönti majdnem vele egykorú embereknek, hogy ő mennyire tud, vagy mit tud. Hát pontosan arról szól egy mentor, akár milyen szakmát nézek, ha én asztalos akarok lenni, elmegyek egy öreg emberhez, nem? És akkor az öreg megmutatja nekem, hogy mik a fortélyok, nem? Most berakok, elmegyek egy 21 éves elkezdene most engem 32 évesen tanítani valamit, nem tudnám komolyan menni kávét.
0: Hát biztos én is írtó mérges lennék, ha egy 30 éves adna nekem tanácsokat.
1: Na, hát most ez ilyen etiket, meg
0: nem jól veszi ki magát ez a
1: nem,
0: dolog.
1: Nem, igaz, olyan furcsa. Nem. És akkor ott ül egy Manuel, és akkor megforduljon a székkel, vagy nem, ő hallja. Miközben az a zene, amit ő is képvisel igazából, ez az új generációs, összerakjuk a számítógépen, aztán mindegy, hogy élőben meg mi van. Már mondjuk nagyon komoly zenekarok vannak amúgy ezek mögött, az előadók mögött, sorolhatnék sokat, mert a élő zenekarra úgy meg vannak csinálva a dalok amúgy, hogy kakapüsi, nagyon durva.
0: Annyira jók?
1: Nagyon jó. Á, jó, oké. Nekem az egyik barátom is, az Aranyosi Norbia, például a T. Denivel van, és ugye ott van a Berki Dávid is, szerintem ő most ennek a új generációnak a legjobb basszusgitárosa. És azért ott azért jól meg vannak csinálva a dalok. Azért a zenekartagok kiélik magukat, amikor élő zenélni kell, még hogyha a felvételen mit tudja, mi van összesen 3 akkord, élőre megcsinálják 10 akkorddal mondjuk.
0: Hát persze.
1: És akkor jobban szól.
0: Meg több hangszerrel, meg igen. Stílus váltogatással igen. is meg lehet
1: de
0: egy dalt csinálni.
1: A lényeg, hogy így visszakanyarodva, mert kicsit elkanyarodok, én így ilyen vagyok, hogy szerintem ez az egész műsor most már inkább az van, hogy például levadásszák a TikTokról, akik jó nézettséget hoznak. Elég csak megnézni például a Dancing with the Stars. Uh-huh. Ott van ez a táncolós műsor. Most oda bekerült ez a PS Ogli nevű srác, aki fifázik és idegrohamot kap, és széttöri a joystickot 2 percenként. Tök nagy nézettséget generált, ugye 13, vagy mit tudom én, 10-től 15 éves korig ezek nézik legdurvábban a TikTokot, ugye. Uh-huh. Ez a korosztály, bocsánat. Nem jól fejeztem ki magam. Na most ez a srác a Dancing with the Stars-ba táncol már például, mert olyan nézettséget generál a TikTokon, hogy így a tévé úgy van vele, hogy át kell őket húzni főműsoridőbe, mert akkor valószínűleg az a nézőközönség, aki ugye generálja neki ezt a nagy nézettséget, akkor biztos oda kapcsol a tévére, mert kíváncsi rá, hogy na, a bolond gyerek mit csinál?
0: Hát ez a celebitás,
1: igen,
0: tudod?
1: Igen.
0: Éppen a múltkor láttam egy filmet a Marilyn Monroe életéről, és hát ő sem volt egy annyira nagy színésznő, amikor dolgoztak vele, sőt, rengeteg probléma volt vele, nagyon hisztis volt, nagyon sok súlyos milliókat buktak ugye egy-egy forgatás alkalmával, mert ahhoz, hogy felálljon egy stáb, az bizony nagyon sokba kerül, és volt, hogy ő nem jelent meg, vagy ott hagyta a forgatást. Mm. Egyébként a végeredményben a Marilyn Monroe-nak, ha megnézzük a filmjeit, és általában az ostoba szöszit játsza, hát ezt nagyon jó hozta, mert ugye az volt.
1: Persze.
0: Nem volt nehéz, de hogy hát ő sem volt azért ez egy akkora nagy színésznő, hogy...
1: Hát igen, és az az igazság.
0: Tehát nem egy Susan Sarandon volt.
1: De viszont karakter volt.
0: De celeb volt.
1: Így van, egyéniség volt.
0: Igen, ő híresség volt.
1: Tényleg egy ikon lett, ugye? És szerintem ez megy itthon is kicsibe, hogy olyan formákat keresnek, akik egyediek, akik, hogy mondjam, most senki nem kíváncsi egy átlagos ember, és én szerintem valahol ott siklott nekem is félre ez a dolog, hogy túlságosan egyszerű voltam, túlságosan hétköznapi ember maradtam, de viszont én nem éreztem azt, hogy nekem erőltetnem kéne bármit is, ami nem vagyok.
0: Nem hoztál magaddal egy sztorit,
1: nem,
0: ugye?
1: Hát én lefogytam 25 kilót, és szerintem ez volt a történetem kb. Az X-faktorban. És szerintem, hogyha nem fogyok 25 kilót, még 5. se leszek. Mert ha a számok törvényét nézem, és már akkor is ugye ez ment, például a Manuelnek 260 000 követője volt, amikor elindultunk a top 12-be, és nekem volt 3 000, és így ültem, hogy mondom, drága Jóistenem, mit akarok én itt? Hát mondom, esélyem nincs ellene. De ugye, mert ugye most bemegy egy srác, jelentkezik, és ugye ezen az auditionon, amikor a meghallgatás van, és akkor elénekli azt a dalt, ezt a hosszú volt a tél, amúgy egy tök jó dal, tényleg jó dal, arra az alapra, amit utána a tévébe leadnak, és ugyanúgy aznap este már a kiadó kidobja YouTube-on, ahogy leénekelte. Szóval így van a mert ugye meghallja az ember a tévébe, hú, melyik, mi ez a dal, és akkor beírja egyből a YouTube-ra, hogy megpróbál rákeresni, és azonnal bum, ott van a nézettség. Szóval ki van ez már, van erre stratégia, marketingesek, tuti, hogy így összeülnek, és akkor megfejtik, hogy kiből lehet pénzt csinálni.
0: Hát nyilván ez erről szól.
1: Hát erről szól, ja.
0: Ez
1: csak,
0: a milliárdos
1: csak az, amikor
0: iparág.
1: valaki meg igazi művészlélek, az így szerintem nekem ott van például a párom is, hihetetlen jó festő. És körmözik mellette, de pedig úgy fest, hogy tényleg beszarás.
0: Hát szeretettel látjuk itt a Roma szalomban.
1: Na majd elhozom.
0: Legközelebb.
1: És ő is például abban van, ugye, hogy aki igazi művész, az annyira vissza van szorítva, meg annyira nem érdekes. Itt nem kell már nem elég az, hogy csak valaki különleges olyan szempontból, hogy tehetséget kapott. Inkább az a jó, aki karakteres, és mondjuk vagy bicskanyitogató a stílusa, vagy mondjuk tényleg nagyon sajnálatra méltó, és ennyi a lényeg. És mindegy az, hogyha nem énekel hangnembe, vagy bármi, csak legyen egy hatásvadász, ugye?
0: Hogy... Renáta, amikor azt mondod, hogy nem az a jó, ha valaki ilyen-olyan. Kinek? Tehát kinek nem az a jó? Mert azért most már, figyelj, most már nem csak a televízió van, szóval dönthet úgy egy ember, hogy neki nem felel meg a televízió szerkesztőknek az ízlése, mert megfogja a telefonját, és nézi a TikTokot, igen, és hallgathatja a zenéket.
1: Igen.
0: Szóval ez a dolog, hogy van ennyire könnyű már egy TikTokon akár egy kis házi videót készítem, igazából lehet egy, szerintem simán lehet, aki egy kicsit kreatív. Ez a dolog, hogy most van TikTok, meg Facebook, meg YouTube-ra felett tölteni, ez szerinted nem vett le a tehetségkutatók értékéből?
1: Teljes mértékben szerintem, pontosan ezért mondtam azt, hogy eleve olyan srácokat és lányokat keresnek, akik már alapból jól futnak a TikTokon.
0: Tehát, hogy most szóval pont onnan akarják beszippantani.
1: Szerintem én nem akarom ismételten bántani, ez csak a saját véleményem.
0: Mi beszélgettünk, semmi gond.
1: Jó. Szerintem a tévé ipar, ha lehet így mondani, vagy szakma, az egy az utolsókat rugdossa.
0: Hát erről beszélnek nagyon sokan.
1: A streamelős
0: tévé fog működni. Így tehát, van. Hogy az emberek nem azt várják, hogy műsoridő, és akkor mikor, ja, 8-kor kezdődik, nem ez lesz, hanem az, hogy simán streamelni fogják a különböző műsorokat, legyen az híradó, legyen az sportműsor, legyen az egy dokumentumfilm, vagy akár egy mozifilm, és nem lesz olyan, hogy adás, meg hány órakor, meg lesz. Ilyenek. Maximum a köztelevíziók működnek majd.
1: Nincs türelme már az embernek. Olyan gyors világban vagyunk az internet által, hogy senki nem fog várni semmire, hanem egyből akarja is, és pontosan ezért van a Netflix, pontosan ezért vannak ezek a mindenfajta dolgok, meg hogyha ugye előfizetsz, akkor nincs reklám, azért most megnéz az ember tényleg a hétvégén, mondjuk a bekapcsolja vasárnap este, és mondjuk leadják a Harry Pottert az RTL-en, mondjuk karácsony fele, azért az amúgy is 3 órás film lesz belőle, vagy 5 óra.
0: Te nekem van egy nagyon jó trükköm. Pedig nem vagyok ilyen nagy tévénéző, bár most jön a hideg idő, biztos többet be fogok itt szorulni a tévé elé, de nekem az a trükköm, hogy amelyik tekerhető csatorna, ott azt csinálom, hogy bekapcsolom a tévét, lehalkítom, csinálom a dolgomat, vagy megállítom, és akkor visszatekerem. Tehát, hogy előre vagyok már a lejátszásban, nem tudom, 40 percet, és akkor visszatekerem, és amikor jön a reklám, akkor áttekerek rajta.
1: De ezt úgy csinálod, hogy felveszed az adást, nem?
0: Nem. Tehát nem? Amikor nézed élőben a tévét, mondjuk 8 óra tévét. Akkor elkezdődött a Harry Potter. Én bekapcsolom 8-kor a tévét, leveszem a hangot, mit tudom én, csinálok egy vacsorát, beszélgetek, telefonozok, stb. És akkor 8:40-kor oda megyek, felveszem a hangot a tévén, és szépen visszatekerem a legelejére. És amikor jön a reklám, akkor van ott ugye annyi, igen, hogy tudjak tekerni. De ugye már nem mindenhol lehet. És tényleg nagyon zavaróak a reklámok.
1: Nagyon, és nagyon hosszú. És egyébként tök érdekes azt végignézni, hogy a YouTube is, hogy elborult ilyen téren most már.
0: Reklámtéren.
1: Hogy először 5 másodperc, aztán 10, 15, és most már 25 másodperces reklámot se tudsz nagyon átugrani néha. Ha csak nem veszed meg, mit tudjam én, 3500 már, vagy mennyi a prémium?
0: Tudod, milyen egy dolog, hogy engem is nagyon idegesít, meg az egész családomat, és minden hülyeségre kiadunk akármennyi pénzt, de valamilyen elvi okokból soha nem fizetjük ki ezt a YouTube.
1: Ezt nem engedtem.
0: De ez tényleg nem anyagi oka van. Én nem tudom, hogy vagy bennem van egy bizalmatlanság a YouTube oldal, hogy én ott megadjam mindenféle adatomat.
1: Én saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon nagy érzés amúgy, amikor YouTube Premium jön az embernek.
0: És tényleg ilyen 3500.
1: Hát megintem. Azt hiszem annyi. És,
0: én nem
1: és
0: tudom, tényleg, miért, de mindig szígyük, már megír reklám, igen, és akkor de mi azért se nem. Tudom, elvi okokból nem.
1: Egy időben előfizettem, és az az érzés, amikor csak megyek és jön be egyből a videó, az nagyon nagy érzés.
0: Hát persze.
1: És most megint nem, mert úgy vagyok vele tényleg én is, hogy számolgat az ember, és akkor volt egy idő amúgy, amikor fizettem Netflix, YouTube Premium,
0: HBO. Még Disney is van.
1: HBO, Disney.
0: Még valami
1: úgy csináljuk amúgy, hogy szoktuk csinálni barátokkal amúgy, hogy ugye megveszünk, mit tudom, 4000 forintos fiókért, már be tudsz jelentkezni mondjuk 3 eszközzel egyszer. Ja. És akkor így szétdobáljuk egymás közt, hogy te megvetted a Netflixet, na akkor regisztrálj be, és akkor mindenkinek ott van egy ilyen kis ikon, és akkor mindenkinek megvan a saját kis fiókért.
0: Én egyszer megadtam valakinek az egyik Netflix belépőmet, és az az érdekes, hogy utána nem használtam, mert kizárólag egy olyan tévét vettem, amivel a Jettel meg az a tévé márka nem kompatibilis. Tehát az én LG tévémen a Jettel rendszerben nem jön be a Netflix. Tehát ez a három dolog üti egymást. A Jettel, LG, ezért. Voltam benne, megkérdeztem, mondták, hogy igen, jól gondolja, nem alkalmas rá a televíziója.
1: Nincsenek meg egyébként.
0: Hát mondom, most azért egy félmilliós televíziót nem szeretnék pont kicserélni, úgyhogy nem néztük a Netflixet. Tehát az a lényeg, hogy nem néztem már nagyon rég a Netflixet, viszont folyamatosan ment az előfizetés, mert azért néha telefonon, vagy laptopon rámentünk, tudod. De úgy nem nagyon néztem. És egyszer nézem, hogy kaptam egy levelet, hogy ön új készüléken jelentkezett be, és Angliában. Tehát, hogy addig adták tovább a barátaim a kódomat, tudod, hogy már túlment az ország határon, és akkor kijött egy ilyen, nem tudom, milyen magas pénzeket vontak le a bank számlánkról, nem is figyeltük, csak úgy, mert tudod, az ember, amikor vásárolgat, meg minden, azért nem tudod poénra, hogy hány ezer forintnál tartasz, amikor vásárolgatsz a kártyáddal.
1: Persze.
0: Én amúgy nagyon készpénzpárti vagyok.
1: A kártya.
0: De nem azért, tehát hogy azért nem vettük észre, hogy közben a Jettel...
1: Főleg ez a csipogós, csak csipogottatod, és azt veszed észre, hogy hoppá.
0: Igen, és közben nem veszed észre, ha valami más is lejön, amiben te beleegyeztél, de úgy nem is figyeltem. És akkor ez a 3000 már nem tudom, 9 volt, vagy valami nagyon sok. Aztán gyorsan le is mondtam ezt a Netflix előfizetést, de tényleg ezzel vigyázni kell. De figyelj, ha belegondolsz, hogy mennyibe kerül egy mozi egy, azért nem sok az a pár ezer forint. A különböző streamelős oldalakért szerintem.
1: Ja. Hát szerintem meg kell nézni, hogy melyik a legszimpatikusabb, és akkor arra az egyre ráállni.
0: Ja.
1: De amúgy meg ott van a torrent is, az még mai napig él.
0: Komolyan.
1: Hogyne?
0: És ez hogy működik? Mert a torrentet azt úgy néztük, hogy volt még ez a nagy dobozos, tudod, volt ez a nagy dobozos számítógépem, és akkor kaptunk ilyen letöltést.
1: Van egy nagyon-nagyon jó magyar oldal, egy ilyen zárt körű oldal, ahova csak meghívóval lehet bejutni.
0: De hogy nézed meg?
1: Hallgatók úgyis tudni fogják,
0: de hogy hol nézed meg? Oké, hogy megkapod ezt egy e-mailbe, vagy akármi.
1: Igen, hát számítógépen.
0: Tehát ez csak ott lehet megnézni.
1: Hát ez laptop, meg számít. Ez telefonra, nem tudom, elvileg mondjuk
0: van. TV-re meg abszolút.
1: Van torrent kliens elvileg telefonra, és szerintem az androidos az inkább engedi az ilyesmit, mint az Apple, mert az Apple az egy zártabb rendszer.
0: Na hát miket tudunk megíteni, mindenféle.
1: Hogy elkanyarodtunk a tehetségkutatóban.
2: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben.
3: FM 100.3 Rádió Dik, Kökény Annát hallják itt a Roma Szalonban, és folytatom a beszélgetést Burai Renátóval. Egyébként a fiatalok azok sokat néznek filmeket laptopon?
4: Hát én csak azon nézem szinte, hogy azt is csinálom például, hogyha van egy jó sorozat, felmegyek erre a torrent oldalra, és akkor megpróbálom egybe az egészet leszedni, ugye?
3: Na hát.
4: És akkor felrakom egy pendrive-ra, vagy egy külső meghajtóra, rádugom a tévére, és akkor mindig csak nyomkodjuk tovább.
3: Képzeld el, én a Covid-ban, amikor be voltunk zárva, akkor nem tudtuk, hogy most akkor mi lesz velünk, és én annyira áldom a szerencsémet, hogy akkor nem néztem meg a Trónok harcát, pedig ugye évekig ment ez a sorozat, és egy részt nem láttam belőle, és akkor a fiammal elkezdtük nézni a Covid-ban.

0: jelentette, hogy egy nap legalább megnéztünk 6-8 részt folyamat, úgyhogy csak felébredtünk, meg kimentünk a mosdóba, meg enni, az a csoda, hogy főztem, és így folyamat, és akkor olyan jó volt, hogy nem kell várni egy napot, vagy egy hetet a következő részig. Hát, az nagyon jó időszak volt.
1: Az egy nagyon jó sorozat.
0: Te is szereted?
1: Hogyne. Hát szerintem a végét elrontották, de...
0: Hát mert nem írta meg az író, azt tudod?
1: Tényleg?
0: Igen, az utolsó nem tudom mennyi részt, azt nem az eredeti író írta, mert ő mondta, hogy nem érzi azt, hogy tudná a befejezését ennek a történetnek.
1: És hiszem.
0: Viszont a filmkészítők viszont ugye már megvették erre a jogot, és akkor ők írtak egy saját maguk egy befejezést. Tehát ez nem az eredeti. Meg. Viszont kézed volt róla szó, hogy meg fog jelenni az a verzió, hogy hogyan akarta befejezni aki írta a regényt, tényleg? A valódi író. De én nem tudom, hogy akarják ezt megcsinálni, de nagyon sok idő eltelt, megöregedtek a színészek, sehol nincsenek a, ki tudja, a díszletek, lehet, hogy AI-jal megcsinálják, hogy hogy lett volna ennek vége.
1: Felépítettek 7 évadot ugye ezekre a élőhalottokra, és a végén egy epizódba ledarálják az egészet.
0: Te így érezted?
1: Hát olyan hamar... Jó, maga a jelenet, most nem akarom leszpoilerezni,
0: a hosszú
1: hát,
0: éjszaka,
1: nem
0: de
1: látta,
0: hogy nem, mindenki,
1: szerintem, mindenki látta.
0: Hosszú éjszaka című rész megvan. Ez a címe, Hosszú éjszaka.
1: Igen, azt hiszem a 8. évad második részében jönnek.
0: Hú, de jó.
1: Jó rész, igen. Csak szerintem kaphatott volna több teret.
0: Úgy érzed?
1: Legalább 2 epizódot is, mit tudjam én félbehagyni mondjuk az első epizódot egy olyan pontnál, ugye, hogy úristen, mi lesz itt?
0: Értem.
1: És kicsit hosszabbra nyújtani, mert az, hogy így egy óra alatt lement az egész.
0: Tényleg? Hát,
1: és akkor 7 évadon át ugye várjuk ezeket, hogy legyen már valami kapcsolat köztük.
0: Aha, értem,
1: és akkor
0: hogy
1: a havassal ugye voltak ilyen megmozdulások, azok tök jók voltak.
0: Igen,
1: is.
0: Néha megjelennek ezek, igen, azért a filmben. A sőt, már a legelején is meg, hogy úgy kezdődik,
1: hát
0: az egész sorozat.
1: És utána meg eltelik, vagy 10 év.
0: Eltelik egy csomó év, nem látni ők.
1: Hát
0: lehet,
1: én
0: ezért
1: még
0: voltak
1: titoktatózatosak. Én vártam rá ilyen éveket, én néztem.
0: Ja, de szegény.
1: Orzasztó volt.
0: Ez folyamat várja az ember, hogy ezek mikor jön. Jó, hát nekem mondom, könnyű volt, mert én ledaráltam 1-2 hét alatt az egészet, meg alig aludtunk, meg mondtuk, hogy figyelj, most alszunk egy kicsit, jó, egy kicsit aludjunk, és aztán folytattuk. Egyébként én már máskor is elmondtam, hogy nekem a Hosszú éjszaka című rész az biztos, hogy hát életem legjobb 10 filmalkotásába benne van. És minden kockáját ismerem, amikor ugye a Tyrion megy át az udvaron, úgy kezdődik ez az egész. Tehát én azt éreztem a bőrömön, hogy a félelmet, de mégis az összetartozást, hogy együtt félnek, együtt készülnek, fantasztikus nagyon rendezés, operatőr, a színészek.
1: Minden jó.
0: Szerintem fantasztikus.
1: A háborúja, azt tetszett.
0: Fattyak csatája, ugye?
1: Fattyak csatája, ja.
0: Nem fogom tudni most rögtön poénra, hogy melyik
1: amikor
0: az.
1: Amikor a Remzivel, a Havas John, ugye megy a Rick, azt hiszem úgy hívták a legkisebb fiút.
0: Igen.
1: És akkor visszaengedi az a Remzi, az a kutyával letett ős csávó, tudod.
0: Ú, azt nagyon utáltam.
1: Fú, hát az milyen jó, hogy szétépeti a Sansa utána.
0: Gyűlöltem ezt a fickót.
1: Nagyon, de milyen? De,
0: és olyan ideges is.
1: És az a durva, volt egy ilyen karácsonyi kiadás, ahol ugye volt a bűzös, ugye a Greyjoyból ilyen kutyát csinált,
0: igen,
1: szó szerint.
0: Igen.
1: És akkor benn vannak és énekelnek valami karácsonyi dalt, és akkor ez a színész benyit.
0: Igen.
1: És ott van bent ugye a Greyjoy, hát nem tudom most a nevét így a színésznek.
0: De értem.
1: És akkor ilyen karácsonyi ének van, és akkor benyit ez a Remzi csávó.
0: Na hát.
1: És akkor így megfagy a levegő. Komolyan. És utána átölelik egymást meg ilyeneket. Ugye színészek, de hát így eljátszani, de mondjuk meg a legnagyobb színész az a Joffrey.
0: A Joffrey-t szeretted?
1: Hú. Hát ki nem állhattam, de ekkora színészt.
0: Igen.
1: És a gyereknek problémája lett belőle, mert azt mondta, hogy az egész világ ugye utálja.
0: Na
1: hát. Nem is színészkedik a csávó.
0: Nem is. Pedig nagyon fiatal a
1: nagyon,
0: filmben.
1: De hát így eljátszani akkor ellenszemmet.
0: Nagyon. Hát figyelj, jó volt az író, a rendező, meg jó volt az alapanyag, a színész is. Egyébként képzeld el, nekünk az a szokásunk otthon a családban, hogy minden filmben megtaláljuk a családtagjainkat.
1: No.
0: De egyébként kivel éreztél ilyen lelki közösséget a filmben? Melyik szereplővel?
1: Hű, de nagyot kérdeztél, várjál.
0: Jó, gondolkodj, én addig elmondom, hogy az én fiam kijelentette, hogy én vagyok Ária.
1: Igen.
0: Vagy tehát minden tulajdonságába hozom Áriát, a titokzatos, a gyilkos, a mindenféle formában hozom őt, és egyébként amúgy tök aranyos volt, amikor megnéztem ezt a karaktert, akkor elkezdtük nézni, hogy tényleg ilyen nagyon nagy szeme van az Áriának, de hogy tényleg minden mozdulata, az önállósága, a határozat, a hidegvére, mindenbe. Na közben eszedbe jutott neked, hogy neked ki lenne?
1: Annyira nem, mert pont rád
0: figyeltem. Ja, rám figyeltem. Hát figyelj, figyelj, nagy kedvencek a Havas John, ugye? Az, aki
1: én, amúgy például a Havasnak a karaktere, azt úgy valamennyire úgy magaménak is éreztem, igen? Mert ilyen magának való cél.
0: De most hasonlítasz a Havasra. Na, a szemed, hangja. Ahogy nézel, van hangja. Benne egy kis Havas John is amúgy, ugye?
1: Te lennék, jó lenne. Mennék a falra. Elindem.
0: De amúgy, tehát női szemmel azért volt ellenszenves a Havasban.
1: Persze, hát tökéletlen volt sokáig.
0: Igen, nagyon furcsán választott szerelmet.
1: De utána összeszedi magát.
0: Utána
1: én is így voltam az életben. Én is így vagyok az életben.
0: És például neked szimpatikus volt az a hogy hívták, az a, akit még nagyon sokan szerettek. Melyik volt ez a karakter? Hát gondolom a királynő Jamie. Biztos nem.
1: Hát a királynő, de az is egy végtelen kedves nő lehet, mert én annyira rá voltam, kattam, hogy néztem interjúkat, és amúgy olyan kedves csaj.
0: Nagyon. Én is néztem vele.
1: Tök durva, hogy az ilyen kedves személyiség, mekkora tehetség ez is, ez a színészkedés, hogy eljátsza tényleg egy olyat, hogy már kiátkoznád olyan
0: emlékszerűs. Ja. Hát kézed volt szülni, és a szülés után ugye a nőknek nagyon bedurran az emlőjük, ugye a sok tejtől. Uh-huh. És akkor nem tudta, de ez tényleg nagyon-nagyon nagy fájdalom, ezt csak egy nő tudja, hogy mennyire durva fájdalom, és akkor segítettek neki ezt a tejet onnan lefejni, úgymond a nővér. És nem bírta kihagyni a nővér, elkezdte neki mondani, szégyen. Szégyen. Milyen aljas.
1: De jó.
0: Ezt ő mesélt el egy interjúban.
1: Amúgy én voltam, képzeld el, hajóval Dubrovnikban, ugye ott.
0: Ahol forgatták.
1: Ott forgatták, és akkor én annyira fanatikus voltam, hogy kiszálltam a hajóról, és azonnal mentem, és volt vagy háromfajta ilyen turista csoport is, aki csak ilyen Game of Thrones,
0: na hát.
1: Trónok harca.
0: Ó, óra. De irigy vagyok rád.
1: És kiszálltam, és 35 euróért mentünk, és egy csávonál volt egy könyv, és akkor mutatta a helyszínt, ahol vagyunk, meg mutatta, hogy a forgatási képet róla. És tök sok mindent
0: és miket? Láttam. Emlékszel, hogy mit láttam, amit így talán be tudnánk azonosítani?
1: Van egy olyan rész, hogy ugye ahol lemegy pont a Cersei, erről jutott eszembe, hogy shame. Mondja, igen, szégyen. És akkor ott van egy bár, igen. Ahol lesétál azon a lépcsőn, és ilyen koktélok vannak, hogy shame koktél.
0: Na jó.
1: Igen, annyira rá vannak állva, ugye hát akkora turisztikai fellángolást adott ez nekik. Hát ugye mai napig. És akkor szó volt arról is, hogy a forgatásoknál, például mert ott vannak ugye magánlakások. Most a Váci is tök jó, meg Fashion Street, de lakik ott még azért egy ilyen 80 éves nénike, aki még nem adta el a házát. Az a durva, hogy fizettek nekik, ugye, hogy csukja be az ablakot, és hogy ne zavarkodjanak, uh-huh. Meg hogy ők is tűrjenek el mindenféle hangzavart, és komoly, komoly pénzeket fizettek ezeknek
0: hát,
1: a lakóknak.
0: Hát ne viccelj.
1: És lementem ezen a lépcsőn, és akkor volt egy csengő a csajnál, aki vezette a túrát, igen. És akkor így levideóztattam magamat, hogy így mondja nekem, hogy sémi, meg így sétálok nagy izé, szomorú.
0: Tényleg volt, csengettek, igaz?
1: Csengettek neki, ja. Hát nagyon durva, amúgy, tök szépek. Hát ugye azért itt is vannak ez a CGI, uh-huh. Hogy így az egészet hogy csinálják meg, de sok minden amúgy nagyon, nagyon durván megvolt, és ilyen originál volt.
0: Na, de kanyarodjunk vissza a zenéhez. Úgyhogy beszélgetünk.
1: Nagyon elmentünk.
0: Nagyon. De jó irányba, mert ez nekem tetszett nagyon. Szóval ötödik helyezett lettél.
1: Ötödik.
0: Ugye? Az X-faktorban. Igen. Egyébként mit vár ilyenkor az ember, hogy hogyan változik meg az élet? Neked volt ilyen elképzelésed, hogy mit tud ez lendíteni az életeden?
1: Így a saját tapasztalatomból, meg amit így mit, ugye, láttam esetleg egy filmben, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mert nagyon mögé nem tudtam látni én. Hát így azt vártam, hogy gondolom, az a, akkor a Gold Records volt a szerződőfél, mint kiadó, és hát azt vártam, gondolom, aznap este, amikor kiestem egyébként, én nagyon megkönnyebbültem, hogy akkor a teher jött le a vállamról, mert olyan nyomás volt már, és annyira nem az éneklés volt, éneklésem volt a hangsúly, hanem hogy így táncoljak, meg így meg úgy. Engem kinyírtak amúgy, megmondom az őszintét, hogy elvették tőlem azt, hogy arra figyeljek, hogy igazából én énekes vagyok, és engem nem érdekel az, hogy annyira kell mozogni meg minden. Jó, nem tudom mit, beadták nekem, hogy mit tudjam én, ilyen Michael Jackson szinten kell menni, érted, a táncba, mindenbe. Mikor van, aki csak kiáll és elénekel egyenesen.
0: Stevie Wonder se táncol a színpadon.
1: De ez a baj, hogy ennek már vége. Itt vagy felveszel egy ilyen holdjáró cipőt, szakadnadrágot, mindenféle szint, meg mit tudja, mit csinálsz a fejedből, érted, egy ilyen, mondom, karakternek kell lenni, mert az, hogy te most énekelsz, az kevés.
0: De ez azt jelenti, hogy arról beszélsz, amikor valaki más menedzsel. De éppen azt mondtam, hogy de nincs szükséged erre a mainstream menedzselésre már, mert ezt meg lehet csinálni valahol, most már az online világban is, nem?
1: Igen, amúgy sokszor gondolkozok rajta, ugye így, hogy megmaradtam vendéglátós zenész jelenleg, bár mondjuk kihoztam most egy dalt amúgy a Heinz Gábor Bigával. Hát, jó kis dal tényleg, csak megint azt tudom mondani, hogy a felkapott listát, ha megnézi az ember, oda nem ilyen világú dal kell már, amit én is csináltam. Mert az is még egy ilyen szép kategória, a dal.
0: De ki az, akinek kell? De tényleg mindig ez benne egy
1: tudom,
0: kérdés.
1: Én Magyarországon, akik ilyenek.
0: Én most nézem a tehetségkutatót, és három hangos dalok, vagy nagyon kell kiabálni, igen. Semmi érzelem, nincsenek harmóniák, és akkor bejön egy srác, aki egyébként nem jó énekes, az egyik tehetségkutatóba bejött Fehér Krisztián, azt hiszem, így hívják. Jót. Ja. És gitározik, a maga kis hangjál enénekel, és csak azért, mert harmóniák vannak benne, meg érzelem, mindenkinek jól esik meghallgatni. Pedig tudjuk, hogy ez nem egy nagy énekes, nem egy nagy történet, nagy zene, de egyszerűen boldogok lettek az emberek, mert végre valami emberi hangot, vagy mondatot mondott ki a száján, magyarul, és aztán beszélgettünk erről a barátaimmal, hogy szerinted jó volt ez, vagy ez rossz volt, vagy mi? Mondom, figyelj, melyik felvételt akarod újra hallgatni a ma estéből? Hát ezt a dalt akarok. De nem azért, mert olyan szenzációs énekes, hanem mert volt benne dallam. Voltak benne jó kis
1: hallgatók. Meg magának írja a dalokat.
0: Igen.
1: Szóval azért, amikor valaki önmagát nem meghazudtolva ír ugye dalt, akkor az, és ezt amúgy a Havas Lajos mondta nekem is, mert én is mondtam neki, hogy hát ilyen dalt kéne, meg olyan dalt, menő dalt kéne, meg csibész dalt, meg mit tudom én, milyen dalt kéne, mert látod, ez megy. De amúgy az érdekes, hogy annak azért megy az, mert ő tényleg az, meg ő tényleg azon a szinten van, és az minden, ami naturális, ami ösztönszerűen jön az emberből, és igaz, az könnyebben át fog menni, mint hogyha én megpróbálom magam eladni egy olyan köntösbe, hogy én vagyok a csibész gyerek, akinek Audi A8-osa van, és akkor összeszedek egy este három csajt. Hm. Amúgy képes vagyok rád, de A8-os nélkül is.
0: Csak óvatosan az utcákon, mert nem sokára megy a Renátozna.
1: Elnézést kérek a páromtól is, hogyha majd hallgatja.
0: Viccelődtünk.
1: De majd ennél a résznél, hogyha érzem, hogy ezt fogom mondani, majd direkt kikapcsolom.
0: Jó. Egyébként nekem az jutott eszembe, hogy most ez a kereslet-kínálat dolog a zeneiparban, hogy mert hogy erre van kereslet, hogy erre a elektromos zene, zaj, zörej, depressziós, idegesít. Szerintem nem. Szerintem azzal, hogy ez van, azért van rá kereslet, mert nincs más. És ezt onnan tudom biztosan, hogy amikor a mostani 20-30 éveseknek nem, hogy én mutatom meg, hogy ők mutatják meg nekem a 80-as, 90-es, sőt 70-es évek slágereit, hogy hogy ezt ismered, ez de jó dal, és mondom, nektek ez tetszik. Hát persze, hogy tetszik nekik azok a zenék. Szóval nem igaz, hogy erre van kereslet, hanem ezt erőltetik, ezt a fejfájdító, depressziós, igen, vagy mint hát arrogáns Beyoncé, mint egy zombi rángatózik.
1: Pedig annak is régen jó dalai voltak, csak elvitte teljesen ez a sátánista, mit tegyem én mi.
0: Igen, és hogy nem nőies, hanem ilyen zömök, tehát nem rasszista módon mondom, hogy egy orángután mozgás, mert ugyanígy fehérek is mozognak. Szóval még ha nehogy valaki félreértsen, de hát nem nőies, a zenéje én nem is tudom, hogy tényleg olyan a zene, hogy az ember öngyilkos akar lenni tőle. Nem az, hogy régen egy zene olyan volt, hogy mit te meghallgattál egy ilyen Ergós lágert, vagy a Hungária, vagy most nem is tudom, hogy kik voltak, vagy a 90-es évek, olyan dallamos magyar zene volt, hogy kedved volt rögtön, jött egy felhő, leszállt közé.
1: Csak azoktól
0: ez éneklek. Megvan neked, persze. Biztos. Hát ezek...
1: Csak azoktól éneklek a dalokat. Nagyon újat, én nem is tudom, pont azt beszéltem jó múltkor, hogy párommal is, hogy mondtam neki, hogy milyen dalt lehetne feldolgozni egy mai. És én nekem ilyen a Unitednél, meg a Back to Black.
0: Igazad van.
1: Itt állt meg így a magyar.
0: Amúgy de igazad van.
1: Romáknál meg ugyanúgy ugyanúgy nem tudok annyira mait, ilyen mai előadót mondani, akinek például átvinném így akusztikusan feldolgozva a dalát. Kevés, nagyon kevés olyan dal van szerintem. Van még ez a Berkes Olivér, szerintem ő egy nagyon jó előadó volt. Ő is el van tűnve, nem tudom. Vagy csak én nem figyelem annyira. Nem tudom, de például az a srác is tök jó énekes. Tök jó énekes.
0: Hát aztán, hogy miért tűnnek el énekesek, ez nagyon érdekes, meg biztos erre sokféle válasz van. Én például az Olái Bolyát mindig hiányolom, mindenhonnan.
1: Hát ő azért már azért kitaposta az útját, azért ő szerintem örökre megjegyez.
0: Hát biztosan.
1: Örökre meg fogják őt jegyezni meg. Hát ő tényleg egy olyan, ő abból az eresztésből van, ahol még magas volt a léc mindenkinek.
0: Nagyon.
1: Ott sok jó énekes volt, azért megnéz az ember, egy Megasztár 1, 2, 3, 4, ott azért nehéz volt eldönteni, hogy na most akkor melyiknek kéne nyerni.
0: De hát az Ibolya akkor átment az adásokban, az első, nem tudom, négyben, hogy utána már nem is merték kiírni, hogy mennyi szó. Emlékszel erre?
1: Meg utána szegényt hogy szétszették? Most nem értem ezen a Magyarországon, amúgy még mindig fenn vannak akadva ezen a nemi dolgokon.
0: Igen?
1: Miközben, hát szinte még mindig, ugye, mert annyira mondják, hogy egy anya, egy apa, meg ilyen tolja ugye nem tudom, hogy ilyesmikről lehet itt beszélni.
0: Aha, tehát, hogy őt számon kérték azért, hogy ő milyen párt választ magának. Igen. Tudom, az első 4-5 adásig mutatták, hogy nem tudom, a szavazatok 60-70%-a ráment az Ibolyára.
1: Igen.
0: És amikor látták, hogy ez nagyon nem lesz így jó, mert azért ez egy roma lány, már nincs ilyen, de akkor volt. Akkor ja, nagyon
1: persze,
0: fura volt,
1: persze.
0: Hogy egy cigánylány így énekel, és mindenki rászavaz az országban, majdnem, akkor kézed egy idő után már nem mutatták, hanem ilyen sima képek voltak. Fantomképek, mert hogy nem akarták kihozni győztesnek az Ibolyát egyáltalán. Persze. De tudod, mit nem értek ezen? Hát ha Magyarország 70-80%-a ő rászavaz, akkor miért nem akarják kihozni? Győztesnek értetek semmi
1: értelme. És nem 70-80% a cigányság a Magyarországon.
0: Hát nem. Na aztán nem is hozták ki. Nem is.
1: Visszatérve csak még, nem akartam én belemenni őnek a magánéletébe, meg semmi ilyesmi félreértést.
0: Ja, értem.
1: Csak maga az, hogy
0: csak beszélgetünk
1: én például volna. Hajóztam sokat, meg külföldön voltam sokszor, és ott annyira nincs már ennek jelentősége, meg semmi, hanem tényleg annyira az embert nézik, ez csak itt maradt meg, hogy ennyire szétszedjük egymást esetleg akár egy nemi hozzá tartozással kapcsolatosan.
0: Én értem, hogy mit mondod, de hidd el, hogy Magyarországon ezt tudod, miért változott meg? Szerintem nem érdekelte senkit már nagyon régóta.
1: Igen.
0: Meg mindenkinek van olyan barátja, ismerős, a kollégája, tök mindenki.
1: Ez ezzel semmi
0: itt van. Itt akkor változott meg ehhez való hozzáállás szerintem, amikor elkezdett beáramlani Amerikából, és először azt mondták, hogy ez nem igaz, ez fake, de igaz, hogy nagyon korán megengedik a gyerekeknek azt, hogy ők döntsék el, hogy fiúk vagy lányok, és ezt sokáig tagadták Európában, hogy ez nem igaz Amerikában, de igaz, én ott voltam, nekem járt iskolába a gyerekem, és nem is most, hanem amikor még nem is volt LMBTQ őrület, hanem 11-ben már nyitottak voltak arra az iskolát, hogy biztassák a gyerekeket, ami azért nem jó, mert az még pici, nem tud róla dönteni.
1: Igen.
0: És szerintem ez nem vita tárgya, hogy egy kisgyerek, neki ehhez nincs köze.
1: Nincs. Én szerintem azt tényleg soknak tartom, hogy ennyire tolni kell ezt, viszont hogyha valaki eléri a 18 éves kort és felnőtté válik, onnantól kezdve azt csinál, amit akar.
0: Hát ez így van.
1: Csináljon, amit akar, meg szeressen, amit akar, szerintem a legfontosabb az, bármit is tesz egy ember, csak ne ártson.
0: Figyelj, a legtöbbet ártani a nem heteroszexuálisoknak az LMBTQ ártott. Én ezt látom,
1: lehet.
0: Mert addig, amíg nem akartak belekeveredni, mondom, kisgyerek, az oktatási rendszer, stb. És hiába tagadják, hogy ez nem igaz, meg ez fék, nem, de igaz. De igen, mennek ezek a drag queenek, mennek iskolába, összezavarják a gyerekeket, ki a fiú, ki a lány, miért van a bácsi lila haj, piros szoknya, szakáll, igenis összezavarják őket, és nem gondolom egyébként, hogy ezt elő kell hozni kiskorba. Hát ha valaki
1: kiskorba nem, de...
0: hetero lesz, ja, ha nem lesz, hát meg nem lesz.
1: Persze, én mondom, megint csak azt tudom mondani, hogy nincs ezzel semmi baj, csak érje el mindenki azt a kort, amikor önálló döntés képes. Ennyi.
0: Utána, akkor ebben egyetértünk.
1: Utána ő lehet még a világ legjobb embere, mindegy, hogy kihez vonzódik. Lehet egy nagyon jó fej, szerethető ember ugyanúgy.
0: Nyilván.
1: Nem csak... Csak az, hogy tényleg egy kis korba, azért tényleg nem tudja az ember, emlékezni is alig emlékezik vissza, hogy miket csinálunk.
0: Mit meg mi köze van még ehhez?
1: Ja, tanuljon meg, mit
0: tudja. Még jár, szaladgáljon a fűbe, nem? 0-30-30-30-100-as telefonszámra várjuk a hallgatói véleményt erről a témáról is egyébként. Én azt gondolom, hogy Magyarországon azért egyértelműen a legtöbben ezt gondolják, de ha valakinek más a véleménye, azt mi nagyon szívesen fogadjuk itt a rádiódikben. Drága Renátó, mit csinálsz mostanában? Mert a múltról beszélgettünk, meg filmekről, meg minden egyéb másról, amiről nem is akartunk, de nagyon jól esett. Mi van veled mostanában?
1: Meg vagyok, köszönöm szépen. zenélek itthon is. Krisztiánnal vagyok, Burai Krisztiánnal mozgok, stúdiózgatunk, ha úgy van, meg most a nyarat vele letoltam.
0: Ti testvérek vagytok, rokonok?
1: Nem, csak névrokonok.
0: Komolyan?
1: De nagyon kiskorom óta ismerem őt.
0: De
1: is.
0: Utána néztél?
1: Nem néztünk amúgy utána, de hogyha a testvérek vagyunk, akkor ma le is szukunk. Le is szukunk a tanulni is. Sajnos.
0: Szóval a Krisztiánnal voltál egész nyáron.
1: Igen, neki. Ő elhívott, hogy vokálozzak, meg gitározzak már a fellépéseken, és tök jó élmény volt.
0: Akkor jó nyár volt.
1: Ja, meg úgy magamnak is zenélgetek. Ja, hát igazából most itt télen visszaszorul egy kicsit a zene.
0: Vagy inkább nagyon.
1: Hát nagyon.
0: Viszont jönnek az ünnepek. Ilyenkor az hát megindul azért?
1: Hát ugye jön majd egy szilveszter is, meg azért karácsonyi bulik vannak ilyen céges rendezvények, akkor oda is ott azért lehet kifogni jó bulikat természetesen.
0: De jó.
1: De egyébként zenélek most egy-két étterembe fixen. Úgyhogy a Instagram oldalon, aki követ, vagy megnézi, vagy akár Facebookon, mindig kirakom, hogy hol vagyok, nyugodtan eljöhet, és akkor hall egy kis élő zenét.
0: Na, hát én nagyon kellemes őszt, vagy telet, vagy ünnepeket kívánok neked. Hát nem tudom, mit mondjak, mert néhány napja még a hóesésre ébredtünk hajnal.
1: Ugye? Fejünk meg csak fáj.
0: Hát nagyon kellemes évvégét kívánok neked, meg jó muzsikálásokat.
1: Köszönöm.
0: És nagyon szeretném látni a szerelmedet, kedvesedet, párodat itt a Roma szalomban.
1: Na, behozom. Meg behozom képeket, mert tényleg nagyon jó fest.
0: Na, nagyon kíváncsi vagyok rá, és köszönöm, hogy itt voltál vele.
1: Én is köszönöm.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Talán emlékeztetett arra, hogy egy lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre melegedő busz érkezett, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Az autópálya érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés. Az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a 1,5 fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Farkas András, az Operaház magánénekese, akivel beszélgettem a lehetőségekről, az önmenedzsmentről és a Roma Szakkollégiumról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, András, hogy eljöttél ide a műsoromba.
6: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
5: Az opera világa azért egy zárt közösség, én azt gondolom. Milyen lehetőségeid vannak roma származású fiatalként érvényesülni ebben a világban?
6: Nyilván nem sokan vagyunk, az egy tapasztalható dolog, hogy a roma származásúak, romák az operaházban, maximum a zenekarjárokban fordulnak elő, de ott nagyon szép számmal és nagyon komoly pozícióban és nagyon szép eredményekkel. Viszont az opera énekesek között ez nem annyira, nem is az, hogy divat, hanem is annyira életcél. Ez egy zenész generációban szerintem sokszor megkérdezik tőlem is, hogy nem valami hangszeren játszom, vagy nem pedig valami hangszeren vagyok. Szerintem az is sokat számít, hogy eleve a romáknak, akik zenével foglalkoznak, a nagy százalék az nem énekesnek megy.
5: Igen.
6: Valószínűleg ez is lehet a háttérben. Igen. Hogy ezért is vagyunk kevesen.
5: Talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány operai énekest ismerek, aki roma származású.
6: Hát nem sok van, egy 3-4-en vagyunk körülbelül ugye az operában, akiről én így tudok, akiről tudom, hogy roma származású. Szóval nem sokan. Elenyésző az a szám, akivel itt találkoztam.
5: Vannak olyan helyzetek, amikor ez előnyt jelenthet? Gondolok itt például a szerepekre például. Nyilván, amikor egy Kárment kell előadni, akkor lehet, hogy az testhez állóbb egy roma származású opera énekes nőnek. Nyilván egy tenornak, egy férfinek azért ez más, de...
6: Elképzelhető, hogy vannak olyan szerepek, amik adottak lehetnek, de ez nyilván a hangfajoktól függően, szóval nem mindenkinek el Kárment, hiába roma származás, nem mindenkinek el Kárment nőként, de biztos van olyan szerep, amiben jobban, ami jobban állhat mondjuk egy roma származású embernek, vagy egy olyan kisugárzású embernek, aki látják, hogy kicsit ilyen egzotikusabb, vagy nem tudom.

0: Ez persze, ez benne van a pakliba, de nem hinném, hogy ez akkora különbség. Szóval szerintem ekkora különbségek nincsenek az életemben ebben a történetben.
1: Persze. Minden esetre én azt hiszem, hogy a 21. században azért sokkal elfogadóbbak már az emberek, és gyakran látunk opera közvetítésekből, nyilván külföldi opera közvetítésekben olyat, hogy például feketék énekelnek olyan áriákat, amiket korábban azért mindig csak fehér nők énekeltek, ha szabad ilyen különbséget tenni. Egyébként nyilván zenészként azt mondom, hogy a hang minősége, a hang szépsége, a zenei előadásmód, a kifejezésmód, ami a fontos, nem pedig az, hogy milyen származású egy énekes.
0: Persze, hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. Úgy gondolnám, hogy a zenei pályán nem fontos az, hogy ki honnan jött. De abban az értelemben, hogy valakinek van egyenes útja mondjuk operaházakba, vagy zenekarokba, vagy egyetlen zenei világban, az nagyon sokat számít. Nekem ez a hátterem nem volt meg, nekem nincsenek zenész felmenőim, nem zenész generációba születtem bele, ez már egy nagy hátrány szerintem a zenei pályán. Hiszen azok, akik zenész családból származnak, én úgy gondolom, úgy látom, hogy ők azért abból a szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy benne vannak abban a világban, amiben szeretnének érvényesülni. Nekem az egész világot is meg kell ismernem közben, miközben én megyek előre az úton. Nyilván az nem annyira nem annyira előnyös, hogy olyan szülők gyereke vagyok, akik a zenével nem volt így kapcsolata, de úgy gondolom, hogy az önmenedzsmenttel, az önmenedzsmenteléssel, az, hogy valaki megy és csinálja, azzal olyan dolgokat lehet elérni, amire nem is gondolunk, hogy el lehet érni.
1: Tehát te az önmenedzselésben látod a kulcsot, hogy ez sokat számít?
0: Részben az önmenedzsmentben, részben pedig az emberek, akik az életem során segítettek, nyilván az ő szerepüket sem lehet semmisnek mondani, hiszen van nagyon sok ember, aki nélkül nem ülhetnék ma itt. Nem élhetnék az operaházban. Szóval rengeteg ember segített abban, csak azt a segítséget elfogadni, azt látni, hogy mikor segítenek jó szándékkal, azt elfogadni, ahhoz kell szerintem bátorság még.
1: Az elmúlt két évben milyen szerepeket énekeltél az operában?
0: Hát eleve az, hogy tenorista vagyok, az egy nagyon speciális adottság is. Mert az operaházban igaz, sokan vannak tenoristák, de mindenki különböző fakba sorolható. És egyelőre azért az operaházról azt tudni kell, hogy van egy folyamat. Olyan, hogy minden szakmában, minden zenész megy fel a ranglétrán, és az opera énekeseknél is úgy van, hogy vannak kisebb szerepek, és utána kapja az ember a nagyobb szerepeket. És hogy az előző évadban főként kis szerepeket énekeltem, de különböző karaktereket. De szerintem ez az operaháznak egy ilyen vizsgája is, hogy ki hogy szerepel a kis karakter szerepekben, hogy melyik az az oldala, ami jobban működik, és azután tudnak neki esetleg nagyobb szerepeket adni. Na most az történt velem például, hogy az egyik darabban egy ilyen pármondatos szerepet énekeltem az előző évadban, és erre a következő évadban a főszerepet kaptam meg a darabban. Igaz, egy gyerekeknek szóló darab. Itt még több hangsúlyt kell fektetni például a színészetre. Mert az operaénekes az nem csak énekel a színpadon. Azért ezt tudjuk, hanem rengeteg a színészi munka. És a gyerekeknek az előadásom egészen apró jelenetek köthetik le őket, és egészen apró dolgokkal lehet őket összezavarni. Szóval például a Ránki György Pomádé király újruhája című operájának leszek a Dania majd, és ha mondjuk a rendező úgy kéri, hogy a láthatatlan köpenyt azt én ahova letettem, azt mondom, föl kell venni, és ez egy másodpercek töredéke alatt is rá kell adni a királynak, akkor ezt meg kell csinálni, mert hogyha csak én ott magam elé kapok egy köpenyt, a gyereknek ez hatalmas sokkot okoz, ugye, mert ő tudja, hogy hát ez nem is igaz, mert nem is oda tette le. Ő rögtön észreveszi a kis hibákat. Szóval abszolút a gyerekelőadások szerintem a legnehezebbek. Ja, az opera játszásban én úgy látom. Persze, hogy nyilván fiatal vagyok, meg lehet ez második évadom, úgy igazán, de hogy ezt látom, hogy a gyerekeknek mindig nehezen, mert ott nagyon kell figyelni a legkisebb mozdulatokra is, meg legkisebb történetekre is.
1: Milyen a gyerekeknek játszani? Hálás közönség egyébként?
0: Hát én úgy veszem észre, mivel ezek a darabok azért könnyedebbek, szóval lesz a következő évadban Donizetti a csengő műve, akkor Puccini Gianniskikkie, gyerekelőadásban, vagy Pomádék király új ruhája, ez ugye folytatódik, és úgy veszem észre, hogy ők nyilván ezek a rendezők úgy rendezik meg, hogy azért sok legyen benne a poén, a gyerekeknek szánt poén, akkor, de közben ismertető is. Szóval én úgy gondolom és úgy látom, hogy ez egy nagyon jó törekvés az operáháznak ahhoz, hogy új generációkat neveljen ki, akik közönséget neveljen ki, akik majd eljönnek és vesznek opera bérletet, vesznek előadásokra bérletet, vagy előadásokra jegyeket. Én ebben látom azt a rengeteg munkát, de rengeteg jót is, amit mi énekesek el tudunk követni azért, hogy a következő generáció beüljön az opera előadásokra, majd a nagy opera előadásokra is. Uh-huh. Akár egy Wagnerre, akár egy nagy Puccinira, egy komolyabb Mozartra, ami kicsit elvont kortársra esetleg, be tudjanak ülni, becsábítsuk őket is, hogy vegyenek rá egyet és bérletet. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés az operaháznak.
1: De hogy ismerkedtél meg az operával?
0: Ez igazából az általános iskolai évek végén és a középiskolai évek közepén történt, mert én zenei általánosba jártam, és az énektanárom észrevette, hogy nagyon jó hangom, én nem akartam zenével foglalkozni, én szakást szerettem volna lenni, legyen szakmám, és akkor ott azzal tök jó el vagyok. De aztán ő kézen fogott vitt mindenhova az országba, az összes konziba ellátogattunk, és én Győrbe kerültem aztán a zeneművészeti szakközépiskolába, ott is érettségiztem, és az ottani énektanárom, a középiskolai énektanárom volt az, aki egyre több operát hallgattatott velem, ezt hallgass meg, azt a felvételt küldte el, azt adta oda, és így úgy gondoltam, hogy mert én műzikeleket meg rockoperákat szerettem énekelni, és hogy nekem az nagyon távoli ez az opera világa, tehát hogy fiatalnál nyilván, aki ráadásul nem zenész generációval született bele, annak a klasszikus zene az nem mond sokat, úgymond.
1: Igen.
0: És
1: nehezen nem észhető, az kétségtelen.
0: És ahogy hallgattam őket, így arra gondoltam, hogy ha már énekléssel foglalkozom, akkor hát próbálom magasra tenni a lécet és azt átugrani. És így haza is mentem a Győrbe, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy én operaénekes akarok lenni. Hát ezt mondták, hogy oké, hát még ilyen úgyse volt a családom, meg örültek neki igazából. Hát nyilván szakmailag, meg így nem nagyon tudtak támogatni, de lelkileg, meg így a háttérben ott voltak, és akkor így segítettek, hogy akkor ezt így megvalósítsam, meg így örültek neki. Csak nem tudták azt tényleg eldönteni, hogy ez most hogyan lehet, hogyan fogom ezt egészet megvalósítani, mert hát nyilván nem láttak még erre példát. És hát nem is volt egyszerű az út, mert hát a középiskolai évek alatt eldöntöttem, hogy akkor én énekléssel foglalkozom. És az első felvételem a főiskolára Győrbe, az nem sikerült. Oda nem vettek fel. És aztán így nagyon elkeseredtem.
1: A Győri Konziból, ugye?
0: Győri Konziból nem vettek fel a Győri főiskolára. És ott el is keseredtem. Ideig magamban is voltam így zuhanva. Azért egy nagy törés egy zenésznek, hogyha valami így hirtelen nem sikerül. És akkor...
1: De egyébként nem ritka.
0: Nem,
1: tehát, hogy,
0: nem,
1: tehát,
0: nem.
1: Hogy azért gyakori az, hogy nem veszik föl elsőre.
0: Meg én úgy vagyok vele, hogy Isten úgy, hogy kifürkészletlenek. Szóval szerintem ebben volt egy ilyen kéz is, aki így felülről dirigálta, hogy ez ne sikerüljön. Egy utólag, ahogy én dolgoztam utána egy asztalos műhelybe, anyagi dolgok miatt is, hogy a szüleimnek segítsek, meg hát én magamat is így helyre rakni, hogy akkor most hogyan, ez nagyon, tényleg nagyon lelombozott.
1: És hát, ez a felvételi után volt.
0: Igen, ez a felvételi után. Ott egy másfél évig dolgoztam egy helyi asztalos műhelybe ajkám. És hát nem volt könnyű munka, de hát én reggel 5-6-kor már benn dolgoztam. És annyi volt, hogy a volt énektanárom, és sajnos elkerült Győrből, de még annyit tudott segíteni nekem, hogy a Győri Nemzeti Színházba bekerüljek a kórusba. És én kisegítő kórista voltam, szóval volt olyan előadás, ahol be kell tálni, és akkor ott a Győri kórusban énekelhettem. És akkor Carmen előadáson például, vagy Bécsbe a Verdi Requiemet énekeltem velük, szóval nagyon nagy helyekre el tudtam velük jutni, meg szintre, és jól éreztem magam. És ezt látták otthon is, meg nyilván az asztalos műhelynek a vezetője is látta azt, hogy én meg hallotta, hogy a gépek mellett is éneklek. És mondta is, hogyha lehetőségem van rá, vagy bármilyen lehetőséget kapok, akkor ő elenged bármikor meghallgatásra. És jött is egy lehetőség. Jött is egy lehetőség, volt egy helyi országgyűlési képviselő, aki együtt ült, egy sorba ültek a Gulyás Dénessel. Csak Gulyás Dénes egy világhírű operaénekes.
1: Így van.
0: És ugye parlamenti képviselő is volt már akkor, és akkor mondta, hogy elvisz hozzá meghallgatásra, vagy elküld hozzá meghallgatásra. És el is mentem a Gulyás Déneshez, aki igaz nem tudott elvállalni, mert ő Pécsen tanított, én meg Pestre szerettem volna jönni, és ugye nem nagy volt a távolság, Ajka és Pest között is, meg Ajka Pécs között, meg még nagyobb, és ajánlott több tanárt, és akkor kiválasztottam Könycs Boldizsárt, aki egy tekintélyes tenorista volt, egy idős tenor, de pazarul énekelt még mindig, mert 70 év fölött is olyan hangja volt, hogy az valami lenyűgöző.
1: És nagyszerű akkor, tanár hírében állt.
0: Igen, és igen. Ő majdnem 40 évig tanítottam ugye a Zeneakadémián. És a Vienna konzervatóriumba kerültem hozzá, Csepelre. Egy meghallgatásra mentem hozzá Budapestre, és akkor mondta, hogy felvesz magához. Ezzel nincs is probléma. Csak az volt a kérdés, hogy hogy fogok én itt élni Pesten. Miből, hogyan, mert a szüleim nem tudnak támogatni, most akkor én dolgozzak, mert csak hétfőnként járjak fel. És ekkor egy másik ismerősöm, egy képviselő behajálotta a Roma Szakkollégiumot. Az akkor nem régen induló Roma Szakkollégiumot, a jezsuitáknál, ugye Kispesten, és akkor elmentem hozzájuk, hogy hát én szeretnék. Ide felvételt nyertem, és akkor tudnék-e itt szállást kapni, meg mi ez az egész. Uh-huh. És akkor kiderült, hogy ott ösztöndíj, szállás, képzés, szóval nagyon komoly szakmai háttér, amellett, hogy én egyetemista vagyok.
1: És hát, így lettél akkor tulajdonképpen egyetemista.
0: Igen,
1: a Viennában.
0: Így kerültem be.
1: Ez már a másfél-két év asztalos munka után jött?
0: Igen, úgy volt, hogy én 2010-ben érettségiztem Győrben, és 12-ben, szóval az már majdnem két év is volt, amíg én nem voltam oktatási rendszerben, úgymond. Uh-huh, uh-huh. És 2012. októberében kerültem a Viennába, szóval már az év elkezdődött. Sőt, amikor igazán belkerültem az oktatásba, akkor már november volt, mindenki vizsgákra készült, én akkor kerültem így képbe, hogy akkor most így hogyan lesz.
1: Egy kicsit érjünk vissza még a zenei képzésednek az elejére. Hol kezdted a zenei tanulmányaidat?
0: Nálunk az volt, nem is a szokás, hanem az volt nálunk a trendi, úgymond. Édesanyám mindenkit beillett a zeneiskolába. Ez több okból is jó volt, így utólag visszagondolva. Egy okból nem kalottunk el, nem keveredtünk rossz társaságba, vagy egyéb helyekre.
1: Tehát az, hogy te most zeneiskolába jársz, annak mi köze ahhoz, hogy most nem kalódsz el, vagy elkalódsz, vagy rossz társaságba kerülsz? Talán azért, mert sokat kell gyakorolnod?
0: Ugye a zeneiskolában az volt akkor nekünk a gyötrelmes, hogy a délutánjaink általában le voltak foglalva, mert hogy délelőtt az iskolában voltunk, utána pedig mentünk a zeneiskolába különböző órák, szolfézen elmélet, és én ütőhangszereken tanultam, úgy, mint az összes testvérem. Tehát a három öcsém még ütőhangszereken tanult, mert mi 8 vagyunk testvérek, ezt még ugye nem mondtam el, abból a három öcsém van, három bátyám és egy nővérem, de mindenki jár zeniskolába. Uh-huh. Mi a kisebbek ütőhangszereken tanultunk, és ez azért volt jó, mert addig is, ameddig a zeniskolában voltunk, addig is lefoglaltuk magunkat. Ez olyan volt, mintha valaki sportra járt volna. Uh-huh. Mi nem a sportot választottuk, a családunk nem a sportot nem az, hogy erőltette, hanem kérte, hogy menjünk, hanem a zenét. Uh-huh. És akkor így úgy gondolom amúgy, hogy ez azért is volt fontos, mert az érzelmi intelligenciánkat szerintem fejlesztette, kifejezetten uh-huh. a zenei tanulmány. Szóval az, hogy zenét tanultunk, én úgy gondolom, úgy látom az összes testvéremet, hogy a zene az érzelmi intelligenciáját kimagaslóan segítette és fejlesztette és teremtette meg.
1: Szüleid nem zenészek, mégis nagyon fontosnak tartották a zenei képzést a családban. Ez miért van?
0: Hát ugye édesapám bányász volt, édesanyám pedig gyári munkásként ment nyugdíjba, és az édesapám ágáról vagyok, én amúgy roma származású, én félig vagyok csak roma, ha így lehet mondani. Édesanyám pedig ugye nem. Ő egy nagy paraszti családból származik, ő 90 van a testvérek, ők az autentikus, rendes, tehát a földműveléssel foglalkozott a szülei, illetve a papám bányász volt, a mamám pedig gyógynövényekkel foglalkozott, és földjeik voltak, szóval ők tényleg ez a klasszikus paraszti család. És édesapámnak az ágáról a nagypapám volt muzsikus cigány az Alföldön, aki igazából
1: Prímás
0: volt, aki ebből is élt. Amellett azért dolgozott nyilván, mert az nem lehetett csak a zenélésben megélni, igen. De hogy neki ez volt a hivatása. És édesapám nagyon örült, amikor én a zenei pályát választottam, például emiatt is, mert hogy egy újabb zenész lehet a családban. Igaz, én nem primás leszek, de hogy mégiscsak a zenei vonalat viszem tovább, és szerintem ezért is volt nekik ez fontos és jó, hogy én ezt választottam, hiszen a testvéremék nagyon jó hanggal vannak megáldva, nagyon jó adottságaik vannak, de ők a szakmába teljesedtek ki, ők teljesen más pályán mozognak. De ugyanúgy, hogyha van egy rendezvény, akkor például volt olyan már, hogy öcsémmel énekeltem együtt, mert őnek is nagyon jó hangja van, csak ő inkább a könyvzenébe, és akkor együtt énekeltünk, mint egy Máté Péter dal. Szóval így, lehet így ezzel így játszani is, meg így szoktam is fel ezt így erőltetni, úgymond így, meg így szeretem ezt a vonalat így.
1: De professzionális zenész csak te lettél testvéreid közül.
0: Ez így igaz.
1: És hogy érzed? Tehát aki zenét tanul, az... Említetted, hogy annak fejlődik az érzelmi intelligenciája. Ad valami pluszt még a zene szerinted?
0: Szerintem
1: akár összehasonlítva a sporttal.
0: Szerintem ugyanúgy, mint a sport, én sportemberekkel is beszéltem már erről, és hasonlóan vélekedtünk. Azon, hogy szerintem egy rendet, napi rendet is ad a zene, nyilván a gyakorlás miatt is, meg a felkészülés miatt is, meg hatalmas koncentráció. Szóval az, hogy darabokat megtanulni, vagy eljátszani, akár kottából, akár fejből, mind a kettő a gyakorlás mellett egy nagyon nagy koncentrációt igényel. És a sportban is, hogy az embernek az, hogy nem csak, hogy megjegyezze a lába, vagy a keze, vagy bármi az, hogy most milyen mutatvány következik, hogy milyen akrobatikus lépés, vagy bármi. Ugyanígy a zenében is nagyon sokat kell gyakorolni, és ez nagyon szerintem a szorgalmat, a magatartás is fejleszti akár. Sokkal, én úgy éreztem amúgy, hogy sokkal nyugodtabb gyerek voltam gyerekként, mert hogy energiákat fektettem abba, hogy tanulok, meg hogy zenével foglalkozom, és azok az energiák, amik bennem voltak, azok elvesztek ebben úgymond, és nem voltak felesleges energiáim, azokat persze kiszaladgáltam magam, ugyanúgy, meg nyilván csibészkedtem, meg fáramáztam,
1: persze.
0: Ahogy egy gyerek, de hogy ez fontos az, hogy a zenei képzés, ugyanúgy, mint a sport, ad egy ilyen rendet az életben.
1: De mondjuk arra már nem volt időd, hogy reggeltől estig a patakparton ugrálj, sétálgass, és azon gondolkodj, hogy most hogyan közd le magad.
0: Persze, nyilván erre nem volt idő, de azért én is éltem gyerekként.
1: Persze. Fontosnak tartod a gyerekek zenei nevelését?
0: Én abszolút fontosnak tartom a gyerekek zenei nevelését, és éppen ezért is tartom nagyon, nagyon jó programnak azt, hogy komoly zene által gyereket szólítunk meg, akár operával, akár egy szimfonikus zenekar, nagyon sok gyerekprogramot tudok, meg hallottam, meg így nekünk is lassan aktuális lesz majd a feleségemmel, hogy ez nagyon jó szerintem. Nagyon jó az, hogy gyerekeknek szóló egyre több zenei produkció van, ami gyerekeknek szól. És ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így említetted a feleséged és a gyereket, hát tulajdonképpen nem sokára érkezik nálatok is a baba. Van valamilyen terved, hogy hogyan fogod őt irányítani? Vagy már esetleg most hallgattatok vele valami zenét?
0: Ez egy érdekes dolog.
1: Hiszen, hogyha a Kodály elveire gondolunk, ugyebár a zenei nevelés az nem a születés után, hanem a születés előtt 9 hónappal kezdődik. Sőt, az anya születése előtt 9 hónappal, ugye?
0: Igen.
1: Tehát, hogy van valami...
0: Ezzel amúgy egyet is tudok érteni, abból a szempontból is, még nem 2 hónap van maximum hátra a szülésig, és ezelőtt is, meg ezután is én folyamatosan azért előfordul, hogy éneklek a babának, és hallgat is rá. Mármint, hogy olyan szinten hallgat rá, hogy vagy akkor pörök fel, vagy akkor nyugszik meg. Szóval így kommunikálunk igazából én a gyermekemmel, még aki a pocakban van, hogy éneklek neki, meg beszélünk hozzá, szóval rengeteget. És operaénekessel beszéltem, akinek most már felnőtt gyereke van, hogy ő például pont a várandóság alatt készült egy nagy operára. És egy áriát nagyon-nagyon gyakorolt, legnagyobb áriát belőle, és utána, amikor megszületett a gyermek, arra az áriára nyugodott meg például. Sírt, berakta azt az áriát, és teljes nyugalom. Szóval ezek óriási, óriási dolgok. Én a gyermekemet nem szeretném erőltetni, hogy ő most menjen el sportolni, járjon a jélre, vagy bárhova. Minden lehetőséget megadok neki, amit ő szeretne. Nyilván, ha van rá lehetőség, mert pedig van rá lehetőség, akkor azért szeretném, hogy a zenével is foglalkozna. Meg hát, ha van még ideje, akkor sportolna, de nem szeretném azért leterhelni, hogy legyen gyerekkora, vagy bármilyen nagyon specifikus dolgokra. Nem gondolok, hogy most 5 nyelven beszéljen 6 éves koráig, szóval nem szeretném, hogyha ne lenne belőle egy egészséges felnőtt, de szeretném, hogyha annál azért többet, hogy mondjam, többet kaphatna jó időben, mint amit én. Szóval az, hogy ő már tényleg akár ebbe a zenész generációba beleszülethessen, hogy ez vegye körül. Hát nyilván azért én, ha lesz rá lehetőség, akkor beviszem az operába. Az biztos, elviszem előadásokra, ez meg próbákra. Én nagyon szívesen, hogy lássa, hogy milyen ez a munka, amit én végzek. Meg hát tapasztalja azt, hogy mit ad a zene.
1: Feleségedről mesélj nekem egy picit. A Roma szakkollégiumban ismerkedtetek meg, majd erről is természetesen beszélünk. Tehát ő is egy fiatal értelmiségi, ha szabad ezt mondanom, diplomás.
0: Igen, a feleségemről azt érdemes, hogy lehet tudni, hogy neki van 2 diplomája. Az egyik az egy szülésznő diploma, az alap képzésen azt szerezte meg, és egy egészséggazdasági, egészségpolitikai diplomája az ELTE-ről, amit angolul végzett 2019-ben, 18-ban diplomázott, és most ebben is dolgozik igazából egy magánkórházban biztosítási menedzser. Szóval az is érdekes, hogy nem zenész páros vagyunk, szóval nem zenész a zenésszel, de ez nem feltétlenül jelent nekem hátrányt, vagy neki előnyt, vagy hogy mondjam, szóval nem feltétlenül előnyös, hátrányos helyzetben vagyunk, hanem nyilván szokni kellett egymáshoz, mert hogy nekem teljesen más a napi rendem, mint neki. Szóval bemegy egy klasszikus munkahely, szóval nem, az opera nem egy klasszikus munkahely, hanem vannak délelőtti próbák, vagy esti, akár késő esti előadások, hogy nyilván azért ezt meg kellett szokni, hogy ez nekem egy máshogy működik. Az, hogy én reggel korán kelek, az nagyon ritka, vagy nyilván előfordul, mert muszáj, meg hát ez majd egyre sűrűbben fog fordulni, de hogyha mondjuk egy szerepre készülök, vagy egy előadásra kell mennem, akkor ott azért ki kell pihennem magamat. Szóval az egy teljesen más. Igen.
1: Más életritmus
0: is, meg ilyen stílus is.
1: Igen.
0: De ezt nagyon jól összhangban vagyunk, szóval nagyon, nagyon jól összejött közöttünk, mert mi a szakkollégiumban ismerkedtünk meg, még rögtön amikor bekerültem utána, nem sokkal egybe is kerültünk, úgymond. És lassan 10 éve, hogy együtt vagyunk.
1: Egy kicsit beszéljünk erről a szakkollégiumról, hiszen amikor bekerültél a Vienna Konzervatórium Budapest zeneművészeti főiskolára, akkor jött neked ez a lehetőség, hogy bekerülhetsz a Roma szakkollégiumba, ugye?
0: Igen.
1: Ahova csak főiskolai, illetve egyetemi diákok mehettek akkoriban. És mit jelent ez a Roma szakkollégium? Mit adott ez neked?
0: Ugye ez egy abban speciális, hogy nem egy klasszikus kollégium, hogy bemegyünk, alszunk, hanem itt egy közösséget is kovácsolnak. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett az akkori igazgató, és szerintem a jelenlegi igazgató is, hogy ne csak egymás mellett tanuljunk, hanem egymással tanuljunk. Szóval, és az volt a specifikusa, ugye a klasszikus szakkollégiumok azok úgy indultak, hogy csak közgazdászok, csak jogászok, csak matematikusok, most csak mondtam néhány példát. Itt ugye nem ez a klasszikus szakkollégium rendszer volt, hanem az, hogy minden szakról jöttek emberek. Főiskoláról, egyetemről, különböző szakokról jöttünk, de voltak közös óráink. Szóval voltak képzések, amiken részt vettünk együtt. Ugye a szakkollégium abban adott többet, hogy adott ösztöndíjat, amiből meg tudtunk élni Budapesten, anélkül, hogy kellett volna dolgozni. Ki tudtuk fizetni a szakkollégiumi albérleti, vagy a szakkollégiumi díjunkat, a kollégiumi díjunkat. Tudtunk belőle étkezni. És amellett rengeteg közösségi, közéleti embert hozott be a képünkbe, úgymond nagyon sok emberre ismerkedhettünk meg, rengeteg embert hoztak oda előadónak, tanárnak, tanulhattunk különböző nyelvet, tanulhattunk zenészként, mondjuk gazdaságtant, vagy vállalkozási alapismereteket, amit az életben nem tanulnék. És ez ebbe adott sokat. Abba adott sokat, hogy nekem például a kapcsolatrendszeremnek a 90% az a szakkollégiumból van. Ez mind gazdasági emberekre értem, mind magák a szakkollégisták. hogy rengeteg emberrel megismerkedhettünk, és arra tanított meg, és ez egy nagyon jó tanítás, hogy merjünk emberekhez oda menni, merjünk bemutatkozni, merjünk kontaktokat teremteni, merjünk kapcsolatokat építeni, mert tenélkül a világ kicsit szűkösebb. Uh-huh. És a kapcsolatrendszeren keresztül már sokkal több mindent el lehet érni, úgymond, mert sokkal több helyre el lehet kerülni, sokkal több mindent meg lehet ismerni, és ez egy nagyon fontos, egy fiatal felnőtt életében szerintem ez egy nagyon fontos, meg meghatározó időszak volt ráadásul, hogy a közösség, amit ott megéltünk, és az ismeretségek, amiket ott kaptunk, meg a képzés, az nagyon fontos volt. És mi például 15-ben egy egyesületet alapítottunk a fiatal barátaimmal.
1: Aha. Tehát tulajdonképpen erre is mindjárt visszatérünk. Ami a specialitása ennek a szakkollégiumnak, amit nevezünk nevén, ez a Jezsuita Roma Szakkollégium, amelynek egyébként akkoriban vezetője Antal István volt,
0: igen,
1: ha jól emlékszem, valahol identitás erősítő szerepet is felvállalt, én azt gondolom. Tehát azon kívül, hogy nagyon-nagyon hasznos képzéseken vettetek részt, ahogy elmondtad, és zenészként akár egy picit bepillantást nyerhettél a vállalkozási ismeretekbe, a közgazdaságban, meg egyéb dolgokba, akár miniszteri szinten is hoztak nektek előadókat, ami egy óriási dolog szerintem. Igen. Az identitás erősítés volt egy másik kimondó
0: célja. Ez abszolút így van, és ami még ugye speciális dolog, hogy roma szakkollégium, de nem csak romák voltak ott. Uh-huh. Szóval romák voltak nagy részben, de olyan nem romák is voltak, akiket érdekel ez a világ. Uh-huh. Érdekel az, hogy hogyan fogunk együtt élni mondjuk 20-30 év múlva, vagy 50 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 5 év múlva. Uh-huh. Hogy a képeket, hogy az együttélésnek a megismerés, hogy milyenek amúgy a romák, hogy milyen egyáltalán a romának lenni. És igen, a szakkollégiumnak volt egy identitás erősítő, úgy gondolom erősítő része is, de ez mind magyar identitás, mind a roma identitásra igaz. Szóval az a legfontosabb része ennek, vagy ez egy ilyen kulcs szava volt a kettős identitás ennek a szakkollégiumnak, hogy aki mondjuk magyar, az ugyanúgy roma. Aki a roma, az ugyanúgy magyar. Szóval az, hogy én most roma származás, vagy roma vagyok, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok magyar.
1: Persze.
0: Ugyanúgy, ahogy ugyanúgy igazából csak klasszikus értelemben, mert nagyon sok fele járok az országban, és emberekkel beszélek, és akkor megkülönböztetik magukat, hogy én roma vagyok, vagy én cigány vagyok, és én nem vagyok magyar. Vagy ők a magyarok, én meg a cigány. Vannak ilyen nézetek, de ugye ezen szeretett volna szerintem a szakkollégium segíteni sokat, és ezen tudott segíteni, hogy azért, mert én roma származású vagyok, attól még én ugyanúgy magyar vagyok, ugyanúgy szeretem a hazámat, ugyanúgy ez nekem ez az első. Igen. Ugyanúgy, ahogy egy sváb. Ugyanúgy neki fontosak a német gyökerei, igen, de fontos az, hogy ő magyar. Nekem fontosak a roma gyökerek, de az is fontos, hogy magyar vagyok. És ez a szakkollégiumnak ez egy nagyon nagy szerepe volt ebben.
1: Ha megnézzük a Facebookodat, oda is úgy emlékszem, valami ilyesmit írtál ki, hogy roma származású magyar operaénekes.
0: Igen, nekem ez.
1: Tehát ez neked kiemelten fontos. Én ezt úgy vettem észre.
0: Nekem fontos, azért is fontos, mert ha meghallják azt a szót, hogy roma vagy cigány, akkor ez egy pejoratív értelemben értik egyből. Szóval ez nem emberekre értik, hanem már ez egy viselkedési forma lett kvázi, hogy valaki cigányosan viselkedik mondjuk. Uh-huh. És a cigány szónak, meg a roma szónak az értékét megtartandóan, meg erősítve próbálom én azt tudatosan vállalva, hogy én roma származású vagyok, roma származású magyar énekművész, vagy magyar operaénekes, mert ez fontos szerintem, a társadalmi szinten fontos az, hogy lássák, hogy igenis egy srác, aki 8 gyerekes családból jött, akinek hátrányos helyzetűek vannak a családjában, vagy hátrányos helyzetű családból jött, meg abból a közösségből jött, az eljutott erre a szintre. De ugyanígy matematikusok, fizikusok, történészek, jogászok végeztek nyilván, de hogy nekem ez egy fontos mérföldkő az életemben. Hát olyan emberekkel találkozhattam, akikkel a szakkollégium nélkül nem. De itt a legnagyobb értelmiségiekről beszélek, római értelmiségiekről. Csolida Rócival ott találkozhattam, ismerhettem még életében. Végigkísérhettem hát most már lényegében utolsó életszakaszában sajnos, de hogy akkor is még aktívan tanított például, igen. Vagy Nagy Guszti, vagy...
1: Nyelvet is tanított, igen.
0: Vagy találkozhattam Daróczi Ágékkal, szóval így nagyon olyan emberekkel, akik meghatározóak a kulturális életben, meg az értelmiségi létben, úgy gondolom.
2: Mai vendégem Farkas András, az Operaház magánénekese volt, akivel beszélgettem a lehetőségekről, az önmenedzsmentről és a Roma Szakkollégiumról is. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila